Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Hát Rádió 1-es, akkor ilyenkor még dolgozni kell. Egyetlen egy motivációt tudok, az pedig a zene, a nagyon-nagyon jó Rádió 1-es zenék. Taylor Swift-tel kezdtük ezt az órát, és hogyha még mindig nem értjük ezt a Taylor Swift jelenséget 2026-ban Magyarországon, hogy miért ekkora nagy sztár, szerintem nagyon sokat számít az, hogy a dalszövegei csillagos ötösek, nagyon-nagyon mélyen mondani valók, és aztán biztos, hogy mindenki megérti itthon. Hát akinek még nagyon erős dalszövegei vannak, és hát a zene is fantasztikus, az Ray, őt hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúcs szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszembe jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az zárójünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

rádiója, csak igazi mai slágermegy. Kozma Orsi, Lotfi Begi, és kösz, hogy jöttél, után pedig egy másik DJ, hát aki egy színpadon állt egyébként, május végén a születésnapi fesztiválunkon a Budapest Parkban Begivel, Sam Feld. És az a Heart Like Mine, amit játszott a szett,

igaz? A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása, Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki nem sokára belép az új korszakába, Dirty Blonde, az új album, június 12-i megjelenés, és hát ugye azt eddig is lehetett róla tudni, hogy ami a szívén, az a száján. Például régóta nyíltan felvállalja, hogy bipoláris zavarral él, és a hangulatváltozásait, a fájdalmait is megosztja a rajongókkal. Ez a fajta drámai és sokszor zaklatott megnyilvánulás a bulvársajtóban sokszor úgy csapódik le, mintha folytonos krízisben élné az életét. Hát tényleg, hogyha követjük a social médiában, az olyan, mint egy ilyen állandó reality show. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra töltve.

rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Nagykanizsai diákok tekerték körbe a Balatont. Több helyszínen is segítettek az alai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 10-e van, szerda. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két, ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltatóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Közös balatoni kerékpártúrán vettek részt a nagykanizsai Inkei iskola 3. és 4. osztályos tanulói, szüleik és pedagógusaik. A Zamárdiból Fonyódig tartó programot az iskola egy pályázaton nyert támogatásból valósította meg. A résztvevőket több balatoni településen frissítő pontok várták, útközben pedig gyümölcsel és műzliszelettel pótolhatták az energiát. Bár az időjárás nem kedvezett a túrázóknak, az eső és az erős szél sem tántorította el a csapatot. A nap végére kisütött a nap, a résztvevők pedig Fonyódon egy közös étkezéssel zárták a kirándulást. Az iskola szerint a program a mozgás népszerűsítése mellett a közösségépítést is segítette. Olvasható az aol.hu-n. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az alai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet, a tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók, számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét elejé nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az igazán korán kelőknek is. Jönnek majd Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel. Az lesz a Beston, aztán pedig élőben a stúdióból. Most pedig Pierre David Guetta, aki úgy ontja magából az igazi mai slágereket, hogy olyan sűrű jönnek ki a kezei közül, mint ahogyan egy átlagember kihúzza a napokat a naptárban. Ugye Jennifer Lopez-zel jelent meg idén tavasszal egy menő dal, és most Bibi Rexával is a Sad Girls. A War Republic-kal is együtt dolgozott, ezt hozom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Csak szeretném elmondani nektek.
2: Oda figyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászat.
4: Azt néznek is verebedet, azért nem ornitológia.
3: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
4: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Hogy ez a fostos bugybókához?
1: Csak, hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Milyen távolságot látsz? A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látsz?
1: Ugyanakkorának
3: látsz. Azt nem lehet, hogy
1: beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
3: Oké.
1: Jó. De erről van szó.
4: Na, várjál! Ha hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na, de akkor ornitológiai
3: szó. És akkor most jön a sírály.
1: Jól mondod. Ez történt.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
3: Igen.
4: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep. Jól tanulj meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
3: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
3: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
4: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
4: Vadászik!
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Nézzél a gyíkot meg a békát.
4: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal,
4: igen, ott hormonos,
3: értve, hogy a kis
4: gólyákkal. Nem akarja,
1: ott
4: hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
4: Ez a rádiójáték.
3: Ha, semmit nem.
5: Soha egy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Mondom, nincs fészkünk.
3: Ott így a póza
1: tetején.
3: Hogy ne lenne fészkünk
1: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig ott. Te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
4: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
3: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
3: Szerintem téged figyelnek.
4: Ezt tudni.
1: Ez mi?
4: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De már csinál. Hogy állna már párba?
4: De
3: már
4: nem
3: megcsinálta.
4: Lehet egész nap már gólyázni.
3: Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
4: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
4: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmöbetegek. Szóval, na, tessék.
3: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen?
3: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen?
3: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
3: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
4: Azt írják, hogy strihálnak.
1: Figyelj, pusztazámor.
6: Én szép fiú.
1: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
4: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
3: Szopránó.
1: Szóval, oké. Ott ül 30 darab gólya.
4: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
3: Így van.
1: Mindegyik egy mafiózó gólya?
3: Arra várnak,
1: de mire hogy? Várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
3: Hangos a fészek. Ott
4: félre
3: van két rohadt gyerek.
4: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs, ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypoznán, csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
3: Választotta.
1: Ezek szingliskednek ott?
4: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az álmor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez van. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a kanapéra kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák.
3: Van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypoznán
4: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis betartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypoznán ülnek fészeken.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
4: Pista, te mit csináltál itt vagy?
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
4: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
2: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek, de nem nincs építenek
3: párjuk. Fészket miért nem épít?
2: Mert nincs még párjuk.
3: De csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Nagyon érted a színvinétel.
3: Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
2: Majd igen, majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Az özvegyek meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
3: Na de attól a fészke még ott cuki. Van.
2: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A gólyák pont út nézegetik utána. Haverokkal
2: beszélgetik.
1: Beszámoló.hu per gólyák.
4: Kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznára, hát, megőrülök.
4: Hát, Sanyikám az azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere, te ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
2: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy
3: ugyan
2: a
3: lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek, vagy...
1: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
4: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
3: És kis kattintásukkal
1: megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
3: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
4: Szégyellik, hogy nincs fészkük, úgyhogy csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél.
3: 8, fél
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
3: Haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
3: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyítégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
4: tőlőre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják
1: ott,
4: az arra
1: járó. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
4: Hi.
3: Öcsém, én ezt
1: figyelj. Ti csupasz szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
4: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekes, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
3: Dobáltad őket, kamicsa.
1: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok meg ülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
2: Igen.
1: Azért ülnek ilyen szomorúan?
2: Szerintem igen.
4: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
3: Szemtanú.
4: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
3: Mindegyik?
1: Mindegyik egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
3: Jó.
1: Igazolt.
3: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Etemboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a Pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
4: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalak.
1: Miket írnak rágatok, igen.
4: Kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
1: Na jól van, de ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
3: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
4: neked,
1: figyelj.
4: Én örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy jó,
1: és most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
3: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet. És fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
4: Szürke helyét
1: kidörzöd a szürke
3: helyét. Nagyon zörzsölöm.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
3: Lehet, hogy ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
4: Majd ez is meghallod a hátad mögött, testvérem.
1: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nála vécé papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul váltanak.
4: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, van, jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
12: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. Római kori katonai saruk maradványai kerültek elő. Új parkoló épül Söjtörön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Különleges római kori leleteket mutat be a Nagykanizsai Múzeum. Az inkei kápolna közelében feltárt 3.-4. századi temetők több sírjából szegecselt talpú lábbelik, úgynevezett kaligék maradványai kerültek elő. A bőrből készült saruk az évszázadok során elpusztultak, de a talpba vert vas szegecsek megmaradtak. A leleteket két férfi és egy fiatal nő sírjában találták meg. A kaliga eredetileg a római katonák jellegzetes lábbelije volt, amelyet hosszú menetelésekhez használtak. A szakemberek szerint később a civilek körében is elterjedt, ezt bizonyítja a női sírban talált lábbeli maradványa is. A leletek a csaknem 2000 évvel ezelőtti nagykanizsai római közösség életébe engednek betekintést. Olvasható a múzeum honlapján. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozó hely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A nappalok továbbra is melegek lesznek, ugyanakkor a légkör egyre labilisabbá válhat, ami kedvez a helyi záporok és zivatarok kialakulásának. A napsütés azonban továbbra is sok órán át jelen lehet, ezért összességében kellemes nyár elejé időre készülhetünk. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 15 perccel, jó reggelt, Eszter újra, hello, jó reggelt kívánunk. Sverkó, jó reggelt.
2: Újra, hello.
1: Újra, gyerekek, itt vagyunk, és esős nálunk, hát nem mindenhol, de onnan borús. Jön egy kis borús, kis nyári ziva, hogyan?
3: Zivető.
1: Zivafalós. Tehát ez olyan, kinéz az ablakon nála csütörtök, és 2 kilométerre arrébb szakad, egy ilyen esők van most fölöttünk, onnan Budáról jön valahonnan, onnan, nagyon messze. Úgyhogy szépen esőbe üldögélünk itt, kicsit ilyen félhomályban. De nagyon szép a reggel, süt a nap, és nagyon keveset aludtam, gyerekek, és kicsit fázom, de minden rendben.
3: Szerintem én a bolygókat hibáztatom, ezért én sem tudtam aludni.
1: Nem tudtuk megnézni.
3: Igen. Én megnéztem, felmentem a tetőre megnézni, annyira azért nem volt látványos, úgyhogy nem hagyták ki semmit. De,
1: hát de felhős volt az ég, és nem láttál se. Láttad a két bolygót?
3: Lehetett látni a két bolygót, de olyan nagyon közel nem volt egymáshoz, hogy lehet, hogy másik bolygó volt.
1: De azt kettő... láttad, vagy két repülőt, ami leszállt ökölön?
3: Nem, a lányomnak a világos játékait láttam, ami a szemgolyomban
1: volt. Nekem olyan felhő volt, hogy én nem tudtam tegnap a Jupiter-Vénusz együttállást.
3: Hát Ferencváros felett pont ott nem volt felhő, úgyhogy én láttam.
2: Nektek még a nap is máshogy
1: sem. Azok közé voltak.
3: Ez 21:30 körül volt, amikor én fenn voltam. Nem volt teljesen sötét, de már világítottak a csillagok. Aha. Kettő darabot láttam. Nem volt több csillag, csak az a kettő. Arra
1: az
3: gondolom,
1: bolygó.
3: Az a kettő lesz.
2: Neki csillag. Ami világít, az csillag.
1: Csak szólok.
3: Csillag.
1: Szólok, az csillag. Bolygó.
3: Jó, hát mindegy.
2: Ne várj már el ilyen potátó, magas potáta, szintű ízét.
3: Valami lesz.
1: Aminek önálló magas fénye van, az a csillag, amit a fény megvilágít, az a bolygó.
2: Na?
1: Imádom a csillagászat, a gyerekek. Verhetetlen. Bolygó?
2: Igen, tudjuk, hogy imádod, hiszen évekig állt egy rohadt nagy távcső.
1: Imádom. Mindent imádom.
3: De hogy megvan még a távcső?
1: A távcső? Hát az... az hát ez jó kérdés. Szerintem én azt odaadtam, amikor, hát nem is tudom, hol van az a távcső, te az a helyzet.
2: Valakinek oda
1: valakinek, én ezeket általában elajándékozom, igen. Megnéztem, gyerekek, képzeljétek el, 50 perc alatt ér ide a fény. Tehát amit te tegnap láttál a Jupiterről, az az 50 perccel ezelőtti Jupiter. 900 millió kilométerre van, vagyis még a fénynek is 50 perc mire ide ér. Azért az milyen durva, ami 300 000 km/s jön. Érted?
2: Mi van itt reggel?

0: Én vagy 5 perc, vagy mindegy, valahonnan jön a kurva fény.
1: 50, elég 50.
0: Nézzünk bele egy fénybe, legyen bele sok vodka meg szóda, és akkor mi is belenézzünk a fénybe, gyerekek.
1: Úgy sem fényt. De amúgy, na jó, mindegy, szóval hogy a lényeg az, hogy ez most nagy dolog, és most ettől boldogoknak kéne lennünk, ehelyett pedig nem aludtunk jól tőle, akkor most akkor mit várhatunk még el?
2: Pedig megfejtették tegnap, mindenki ezt fejtegette, hogy ez most micsoda jó dolog lesz majd nekünk.
0: Kapuk nyílnak, megoldódik azok. Minden, azt mondták, és a rákba lép a Jupiter, úgyhogy az nekem különösen jót jelent, azt mondták már, hogy a rákoknak.
1: És de te egy hithű rák vagy?
0: Én egy nagyon hithű rák vagyok. Én egy nagyon rák vagyok. Remélem csak lelki szinten, fizikai szinten még nem vettem vissza elváltozást.
1: Igen, de minden rák vagy, csak egy kicsit vagy rák? Vagy hát, full
0: rák, én szerintem full rák vagyok. Full egyet rák vagy. Előre, kettőt hátra. Óvatos, családcentrikus, kedves, kiegyensúlyozott, szeretett.
1: Látom a vízben viselkedni.
2: Hogy mi kiegyensúlyozott, szeretette, kedves, szeretetteljes.
0: Szeretetteljes, odaadó. Nehogy, nem tudom. Ez a gyerekek. Na, te meg voltál gólyát nézni?
2: Hát bizony.
0: Én meg láttam a sztoridat tegnap.
1: Kigurultál, de rendes ember vagy te, jó
0: volt az a sztori?
2: Szeretnék nagyon. Én megnéztem a gólyáidat.
0: Oda vágott ilyen fészkelő gólyákat. Hát ráéztem, mondom.
2: Nem igaz. Te akkor nem nézted végig?
0: Nem nézem végig, hát mert már ilyen félállommal egyszer csak láttam, hogy sztorit rakták, és belenéztem, mondom, ez hülye, ez valami bokorba lapul, és fészkelő gólyákat nézzenek, pont az én, ezek póznán ülnek, most nem fészek.
2: Mert nem nézted végig
0: nem,
2: a
0: akkor
2: videót,
0: megnézem.
2: Nézd meg a videót, és akkor utána tudunk róla beszélgetni. Jó. Egyébként kint voltam a helyszínen, és a fészkelő gólyák, tehát van fészekben,
0: van fészekben
2: gólya,
0: igen.
2: Van családi gólya is, azok ott voltak, már a kis fészkükbe ültek, apagója, anyagója, gyerekgólyák, tehát minden ott volt, és meglettek az oszlopok is, de csst, nézd
0: de
2: meg a videót. De
0: csit, a sztoriba. Ugye, bokorba, hát ugra, bokorba rejtőzködik távcsővel a kezébe.
2: Is, nem jó, mert szöveg is van benne.
1: Úristen, óriási, de nagyon tetszik, ahogy megvágtad a videót, ha, már ez önmagában.
2: Rengeteg meló van benne, de várd, miért? Te sem nézed végig.
1: De rá, magát elkapcsolt.
2: Igen? Ennyi? 10 másodpercet adott? Kár. Igen. Na mindegy, szóval, hogy találtam valamit, ami gólyának tűnik.
0: Igen, igen, jó? Megnézzük majd. Megnézem, én nem néztem végig, csak ránéztem az első fészekre, mondom, hamisítvány!
2: Egyébként ott vannak, ha tovább mész, csak te ugye lefordulsz a település felé, én jobbra. Meg elmentem balra a szemét.
0: A szeméttelep, és ott fészkelő gólyák is vannak?
2: Ott figyelj, ott minden oszlopon van egy fészek, és tele van gólyával, ahol te mész.
1: Gyere haza! Pityu! Pityu,
0: ahol én, de ott volt, akkor ott voltak a póznán. Na majd a sztoriból kiderül. Ne spoilerezz.
2: Majd megnézed.
0: Igen.
2: Na, de én kimentem.
0: Jó, ez le a kalapa, hogy ez te oda ment.
2: Adtak, érted? Maga Balázs Attenborough szőr.
1: Én addig nem nyugszom, amíg nem lesz egy olyan videó, hogy összeregsz valamit, és beleköpöd valamelyiknek a szájába. Tehát, hogy az legyen, hogy ott vagy a pózna tetején.
0: Kiadtam az ukázt, Feri Attenborough kiment, és helyszíni szemlével megnézte a gólyákat. Úgyhogy nagyon helyes, nagyon helyes. Akkor a póznán ülő gólyák. Mindjárt megnézem a sztorida, de láttam, mondom, már csak ilyen félállomban valahogy így felfedeztem, aztán így elaludtam, nem néztem végig, de láttam. Jól van, gyerekek, egyébként gyorsan egy SMS, csak hogy mi a helyzet, mi van, hogy vagyunk, hány nap, 9 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet. Gyerekek, megjött a szokásos SMS, köszönjük szépen. Kovács Boglárka vagyok, 13 éves, de aranyos, esetleg játszhatnék egyet veletek, hogy jól induljon a napom. Ilyen kis gyerekek nem is szoktak nekünk így írni, nem? Hogy Bogi vagyok, 13 éves.
1: Olyan nyári szünet, már most rá fognak érni, írogatni nekünk.
0: Igen, tudják. Most megszállnak minket. Megszállnak
1: egész nyári szünetben matekkorrepetálást fogunk tartani a rádióállomáson. Csak mondom nektek.
0: Igen, igen.
1: Ezzel tudjuk csak őket távol tartani.
0: Minden nap matekozunk egy kicsit. Göteborgban lakom, jönnek a fehér éjszakák. 30 év után nem tudtam még megszokni, hogy évfélkor még világos van, és 4 órakor már fel kell a nap. Nincs alvás. Miért Göteborgban nincs redőny? Vagy...
2: Na, ugye, hogy milyen érdekes, hogy egyébként, ha van redőnyöd, akkor se tudsz aludni.
0: Hát nem, mert biológiailag a tested azt érzékeli, hogy világos van, nem termel melatonin, nem kezd el megnyugodni.
2: Na, de ha bemész a lakásba és leereszted a redőnyt,
0: szerintem a természetes sötét az nem ugyanaz, mint ha lesötétítesz. Tehát, hogy valószínűleg kell egy ilyen, valóban, hogy egy ilyen sötét és elcsendesülés, de nem tudom. A Göteborg éjszakákban nem vagyok annyira otthon. Nyári szünetben csak gyerekek játszhatnak. Igen? Legyen egy ilyen?
2: Nem. Hát egy hétig maximum.
0: Megutáljuk őket.
1: Nem is tudunk bánni velük.
2: Ahogy szoktuk mondani, saját gyerekeidet szereted, de a mindenkiét nem feltétlenül, vagy nem annyira. Igen, egy hetet megcsinálhatunk.
1: Nem akarom bántani őket. Tehát az, hogy azért tudjuk, hogy itt reggelente még nincs minden átgondolva. Szóval legyen az, hogy mértékkel beengedhetjük őket.
2: Csináljuk azt, hogy ugye elindul a nyári szünet, akkor az első hét az övék.
0: Jó, aztán utána engem más gyereke már nagyon tud idegesíteni, úgyhogy elég.

0: Jó, ott a sajátjaimat szeretem, jó. A többi ideges.
1: Balázs az egyetlen ember, de tudtira nem fog kiderülni, hogy pedofil, mert...
0: Nem. Vidin az a sajátomat nagyon aranyos, meg a haverét, meg a barátét, a többit viszont minél veszem. Ha az hallgassa a saját anyja.
1: Ha elkezdtem néznem ugye Michael Jackson dokumentumfilmet.
0: Ugye, hogy rákattansz?
1: Hát figyelj, azért ez nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű
0: szituáció. Megterhel, megvisel, kemény. Én ilyen fél részekbe tudtam megnézni. Ül a gyerekkel,
1: volna, akkor...
0: ül a gyerekkel kézen fogva. Igen. Ül a gyerekek kézen fogva, és úgy nyilatkozik, meg a lakása, meg a szobái, meg az egész.
1: Plusz olyan volt a körben, mint nagyapámnak, amikor a 90. életévébe lépett, az is fura volt. A másik meg az, hogy a gyerek ahogy nézett rá, az volt a fura. Tehát, hogy és ez nem is igazán gyerek, hát ilyen 12, tehát ilyen olyan nagy fiús volt.
0: De közben tolószékbe ült, közben az egész.
1: Igen. Ilyen,
0: Az ermesztő ez a három rész, tehát ez engem is megviselt.
1: Most még a második részt, ott járok most még, hogy bekerült a hát problémájával a kórházba.
0: Aha.
1: A tárgyás közben. És hogy hogyan gondolnak erre a védelem és a vádnak a
0: nagyon jó. Tényleg nagyon-nagyon jó. Tök sok új felvétel, tök sok archív felvétel, Neverlandről olyan képek, amit szerintem se az HBO, se semmelyik dokumentumfilmben nem láttál. Tényleg jó. Tehát, hogy tényleg nagyon. Nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon
2: és miért utálják most a Netflixet ezért? Egy csomó Michael Jackson rajongó.
0: Hát nyilván azért, mert már halott, nem tud védekezni, valaki, aki már meghalt, arról most csinálni valamit tudod. Csak csupán egyébként anyagi, meg azért ebben van nyilván egy nagy anyagi megfontoltság, és már ő már védekezni nem tud. Tehát, hogy ezt így a Jacko rajongók azok ezt így szentségtörésnek gondolják, hogy most már egy halottat ne alázzunk többet, de közben meg baromi érdekes, hogy a vád és a védelem, és egyáltalán, hogy hogy gondolkodott, meg milyen volt.
1: Meg a családja is érdekes nekem, az, hogy milyen, tehát hogy az arcuk.
0: Tehát, igen.
1: Milyenné torzult az arcuk az embereknek. Azért ezt így érdemes megnézni, hogy
0: igen.
1: Hát azért ez nem úgy magától szokott megtörténni.
0: Igen. Ti most a Michael filmről beszéltek, vagy a műsorozatról. A Michael film egy kalapszar, tehát arról biztos nem, mert az egy ilyen nagyon ideologizált, borzadvány, szerintem az a Michael film. Ez egy háromrészes Netflix dokumentum sorozat a 2005-ös nagy Michael Jackson pedofilos perről, annak az előzményéről és az utóhatásáról. Ez 3-50 perc alatt letekerhető rész. A Netflix-el jött ki, fogalmam is mi a címe, de megtalálod.
1: Meg amúgy, ami szerintem nagyon röhelyes, az így az amerikai igazságszolgáltatási rendszer, tehát ahogyan ők ezt csinálhatják meg.
0: Igen, és az esküdtek közül mindenki Jacko rajongó, és kész van, hogy ott ülhet, és érted, a Jackóról beszélt, tehát hogy mennyire részlehajló, az is közben ugyanakkor, hogy... Szóval, hogy az ítélet.
1: Igen,
0: ez a címe.
1: Igen, az egész rendszerük szerintem olyan szempontból az, hogy a sóra épül, hogy a meggyőzésre épül, hogy nem gáz az, hogy megfélemlítesz embereket, nem gáz az, hogy nagyon-nagyon határátlépő vagy egy tanúval kapcsolatban, meg ilyesmi. Azért ez így megnézni ennyi időt állatban nagyon ijesztő, hogy ez így náluk nem, hogy alap, hanem teljesen oké. Tehát ez
2: én meg azt az egész rendszert nem értem, hogy odaültetnek X ilyen átlag embert.
1: Bekasztingolt random 10 ember. Igen,
2: random 10 embert, akik döntenek egy izében, egy halálesetben,
0: nagyon
2: egy zaklatásban, egy bármiben.
0: Nagyon érdekes
2: nagyon
0: ez az
2: igen. Egész rendszer.
0: Tök más a rendszer.
1: Ja. Senki nem akar az az ember lenni, aki úgy kerül be a médiába, hogy aki miatt elítélték Michael Jacksont, aki a világ a legnépszerűbb ember ebben a pillanatban. Tehát, hogy azért ez is egy komoly dolog szerintem, hogy ott ülsz, Igen.
0: Elképesztő a védügyvédjük munkája, jogászként mondom. Ja, abszolút, tényleg érdemes megnézni. Még annak is, aki nem feltétlen Michael Jackson rajongó, én például nem vagyok feltétlen az, de hogy közben baromi érdekes dolgok derülnek róla ki, úgyhogy tényleg jó. Hát azért, figyelj, Netflix azért ezeket nagyon össze tudja tenni. Tehát, hogy amihez értenek, az ezeknek a sztoriknak úgy a feldolgozása, hogy az valami egészen elképesztő. Dokumentumfilmet megcsinálják úgy, hogy izgalmas, és nem tud abba hagyni. Tehát, hogy ilyen...
1: Emlékeztek Marie Kondóra, aki rendet rakott a házakban? Tudod, hogy így volt egy ilyen nő, aki azzal foglalkozott, hogy bányis, mi az, ami boldogságot okoz még neked, és nem azt kidobja. Tudod?
0: Ja, tudom, ez a nagy takarító, ez a japán csajszi.
1: Igen.
0: Könyve is van,
1: igen. Őt ezzel belemet küldeni a házába, Michael-nek.
0: Mi volt?
2: Kis
0: kidobálom. Az Jimmy Csepeli világjátszóroz meg 5000-szer. A világ minden tájáról összevásárol, teljesen értelmetlen műkincs, csak egy szobában. Gicses szobrok és minden, amiközött ő úgy lépked, tudod, de hogy itt se elrakva, se felhelyezve valahova, hanem így összetrágyázva egy ilyen hangárba. Tehát, hogy tényleg felfogadatlan.
1: 300 ezer dolláros vázák így egy párban.
2: Az értelmetlenség maga.
0: A teljesen. Felfogadatlan.
1: Ezt is vettem, így kommentál. Azt tudod, hogy mi az, tudod. Meg van véve, és rajta van még az AC-dula.
2: Hát, ha tovább adják, tudod.
0: Hát ő úgy vásárolt, hogy lezárat, és akkor azt hiszem,
1: Zébek a Flying Tigerbe.
0: Azt kérem, igen. Igen, mi vagyunk a 100 forintos boltban.
1: Másik kicsit a költségvetés, de azért ez kőkemény. És akkor megy este a saját vidámparkjában, ami teljesen fura üzen, és ott van egyedül, tudod is.
0: És egyedül van, és azt mondja, az egészet azért építette, mert neki kimaradt a gyerekkor, és ő szeretne gyerek lenni. És közben tök szomorú, tökre megsajnálod, az egy pillanatban gyűlölöd, hogy valószínűleg pedó volt, a másikban nem hiszed el az egészet, és egy kisfiút látsz, aki össze van törve, és gyászolja a gyerekkorát, szóval, hogy ilyen, nagyon érdekes.
1: Az volt, amikor így ugye kiderült az egész, hogy lesz tárgyalás, és akkor ott Michael Jackson a hófehér arcával, és a fater meg veri az asztalt. Rasszizmus! Rasszizmus! Hogy akkor egy érezték, nem? Hogy azért ez egy kicsit most így fura.
0: Amire azt mondja a Jacko, hogy neki ez egy pigment hiány, és tényleg jön le a feketeség a bőrére, és ezt megint vagy elhiszed, vagy nem, szóval, tehát nagyon. Tényleg,
1: de azóta sem láttam senkit, akinek ilyet csináltak volna.
0: Igen, aki hófehér lett volna úgy, hogy olyan fekete volt, mikor Jackson 5-ben volt, nem tudom. Tehát, hogy így...
1: Igen, de hogy ezben az érdekes, ugye azt mondja, hogy vitiligója lett fiatalkorára, de ugye ez meg foltokban kezdődik.
0: Igen, tehát a kezét, de a kezét ott mutatja is az igazi, vagy nem a bozi filmben.
1: Na, azt nem láttam. Na, vitiligós, ilyen foltos volt?
0: Igen, foltos volt a keze, igen.
2: Összeértek a foltok, kész.
0: Na jó, van gyerekek.
1: Olyan sokat keresett, hogy már muszáj volt fehérét transformálni, hogy elfogadják ezt ugye helyi.
0: Megyünk, jó? Fantás Duci is itt van velünk, írt nekünk. Szia, Ducika. Jövünk mindjárt. Jó, fél hét van, egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
12: Autóüveg Pilkington. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
13: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Internetfejlesztés a nagykanizsai járásban. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben, életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Szélessávú internetfejlesztés indul a nagykanizsai járásban. A csaknem 348 millió forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja, hogy gyorsabb és korszerűbb internetkapcsolat váljon elérhetővé a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára. A fejlesztés eredményeként akár 1000 megabájtos letöltési sebesség is biztosított lehet, ami az online ügyintézés, a digitális oktatás és a távmunka szempontjából is fontos. A projekt várhatóan 2028 végére fejeződik be, közölte az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. A hételei nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. A jelenlegi előrejelzések alapján komoly lehűlés nem látszik. Inkább egy átmeneti felfrissülés valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó időjárás, Ferenc, valamit.
2: Az mindig jó, egy jó időjárás, az nagyon kell az embereknek.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is visszatért. Köszönjük szépen.
4: Kicsit hiányzott már amúgy.
1: Igen, szeretjük a régi szponzorok viszonylag. Ha már jön a nyár, megy a hajókázás, egy vézolik a Balatont kérhetnék hét után. Á, gyerekek, azért az fődalként az belehallgatunk, de azért 3 percig az menjen, az arra azért viszonylag kicsi az esély.
4: Azt sem, miről beszéltek
2: amúgy. Nem, hallgass meg, ikonikus.
4: Vézolika?
1: Vézolik a Balaton. Nincs meg Vézolik a Balaton nincs, című
4: nincs,
1: dala?
4: Nincs.
2: Vézolikának hát sajnos az utolsó évét, vagy éveit tettük nagyon boldog gázzal.
1: Igen.
2: Fölkaptuk ezt a dalt pont a balatoni hajókázás alkalmával. Hát egy pusztítóan jó nóta.
1: Pusztítóan jó nóta, igen, egy olyan előadótól, aki később meghalt, de szegényként, hát azért idősebb volt, de hogy mi fölkaptuk ezt a dalt, és ez eljutott hozzá, hogy országos rádió játszott, de hát is ezzel borzasztó nagy örömet szereztünk. Imádta, nagyon kedves kis teremtés volt, leadtuk párszor a dalát, meghallgattuk, nagyját tettük a dalt, rengeteg meghallgatása lett a YouTube-on utánunk, és hát és aztán meghalt, de hogy tényleg az utolsó évében nagyon boldog volt, mert hogy játszottuk a dalát. És gondold el, létrehozott egy olyan dalt, amit nem hiszel el, hogy az milyen az a dal. Tehát, hogy...
2: Delfines csúszdás.
1: Delfines csúszdás.
2: Óriási latinban.
1: Hello Balaton, itt vízi-vicikli delfines csúszdás. Tehát ilyen felfogadatlanul rossz.
4: Nem tudom, hogy beszéltetek-e róla már a rádióban, de hogy nem beszéltünk szerintem erről, vagy legalábbis én nem voltam itt.
1: Üvegszárasság?
4: Hogy igen. Most nem jókor mondtad, Balázs, most ebből nehéz ez ki. Jó, majd a következő megszólás neked felhozom.
1: Jó, erre most ne tegyél akkor komolyat, mert akkor megint jövök különben. Jó, jelzem, nem tudom, mit akart mondani, és ez a poénkodás még a megszólás előtt volt. Tehát nem tudom, hogy mit akar, de most ne keverj valami nagyon komolyban, mert akkor nagyon rossz.
2: Nem tudom, hogy
4: mi? Most ebből jó szalagcímek születtek volna. Na mindegy, na már ha a hüvelygombáról beszélünk, akkor viszont tényleg
2: gyorsan
4: tudok váltani, ha erről van szó. Na szóval. Állítólag új típus ütötte fel a fejét.
1: Van egy bizonyos krém.
4: Champion. És nagyon ízletes különben. Szóval, hogy jó, mindegy, volt egy téma, de most akkor nincs.
1: Nem, erre most nem lehet ráhozni. Nem. Akkor mi van, lejátszunk, és utána ráhozod.
4: Jó.
1: Tehát játék után szűzen neki megyünk a témádnak, jó?
4: Jó.
1: Na, legyen ez akkor. Játszunk egyet, és akkor utána újra ráfordulunk.
4: Jó.
1: Újra ráfordulunk. Azt a számot még én ajánlottam nektek. Kazi, simán lehet, köszi. Abszolút lehet. Vézolik a koncertet
2: bizony,
1: is csináltatok.
2: Tényleg. Pont a
1: valahol
2: Balatonon,
1: volt.
2: A Balatonon voltunk szerintem. Akkor volt az első hajós kitelepülés. Vagy a második.
1: Úristen, és meghívtuk a hajóra, vagy valahova. Tényleg, atyaisten. Azt a mindenségét, mennyi minden történt itten, kérem szépen. Te jó Isten. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
5: Halló, szervusztok, Lajos vagyok, sziasztok!
1: Lajos! Hát micsoda a lelkesedés, Lajos, így keresztül.
4: Jó oldalúbok vannak igen. Mostanában.
1: Nagyon jó a hangod, Lajos.
5: Szépen, hát ott a helyem a stúdió.
1: Abszolút.
4: Igen, egészséges önbizalom.
1: Hangod jobb, mint a telefonod, de nem, semmi baj. Fúj a szél, vagy lenyelted közben, vagy kaputelefon, vagy mind vagy,
5: hát
1: Lajos?
5: Azért ez nem az a világmárkák, amikön ti beszélgettek, tehát azért na, ez egy kicsit már viharverte.
1: Igen, hallom, ezt úgy már a mikrofonnál, meg úgy mindenre halljuk.
4: Balázs alkotja a mobiltelefonjához képest.
1: Igen, van tacsízi.
5: Hát ez is hasonló, mert ezt már mondjuk nem is gyártják szerintem szegénykémet, úgyhogy ez már vége.
1: 21-es Nokia?
5: Hát mondjuk, majdnem, Edgy, képzelte, úgyhogy
1: ez meg már semmi
5: kellett.
1: Egy aktív flippes Ericsson.
4: Majdnem. 62-10-es volt a bizniszmeneknek a telefonja.
5: Hát, aminek ki lehetett hajtani a kis
4: antennáját. 62-10-es, aminek ilyen csukjája, nem csukjája van, hanem ilyen püspök sapkája volt.
1: Püspök sapkája, azaz, és aztán volt a banán, amivel a Neo a Matrixba telefonál, és akkor mindenkinek banános ilyen megnyomtad, és így leugrott a banán része a telefonon.
5: Hát az a Nokia.
1: Az Nokiák voltak, igen.
4: Úristen, bárcsak lett volna annyi pénzem, hogy csak annak a kopincsát megvegyem, te jó.
1: És hát a polifonikus csengőhang, ne felejtsük el, hogy azért ott a TV-érhetet, ha megvetted, akkor a 7792977-ből lecsengőhangoztad a fürelizt.
2: Nagyon rossz minőség.
1: Nagyon rossz minőségben meg tudod neked szó, és így volt beírva. 7-7-2-8-2-2-3-5-5, és ezeket begyomogattad a gombokat, és szólt neked. Hát is le lehetett tölteni csengőhangokat. Megőrülsz, mi volt a kezdeti mobil időszak. Hát azért azok nagy dolgok voltak.
4: Most veszek magamnak egy 62-10-est.
1: Az nagyon jó.
2: Nehogy lehallgassanak azért.
1: Na jól van, te Lajos. Jól van. Van, német márka eladó. Érdekelek, kérdezik itt többen. Kivel játszanál, Lajos?
5: A fejetlen kis kacsákat, úgy van.
1: Hagyomány, bolondok, ezek nem tudnak semmit, igazad van, persze. Na?
5: Azt mondja, hogy mondjuk ki legyen, hát mondjuk a legnagyobb falra vadászok, akkor már legyen Balázs.
1: Ez főleg, hogy ide van írva, hogy velem akarsz játszani. Jó van. Oké, Lajos, játszunk akkor egyet, jó?
2: Na figyelj! 3-2, tessék!
1: Itt vagyok. Na szóval, hogy a telefonod kevésbé jó. Tudtad?
5: Hát, tudtam róla. Egy jó ideje, így van, már kiszenvedünk vele, így van, de azért szeretjük. Hopp, leesett valami, vagy mi? Leestél a székről? Mi történt, Balázs?
1: Leestem, a telefonhangod alapján leestem a székről, nagyon szeretem a telefonodat.
5: Ne örítsé meg, azt a betyár úr isteni. Mesélj magadról,
1: nagy csipész vagy te, Lajos.
5: Ami önéletre, miből gondoltál te? Balázs, miből?
1: Valahogy így a hanghordozásod, meg ugye az egész orgánumod, meg úgy, mit tudom én, olyan kis csibészes
5: vagy. Miket halasz ki? Te ebből a telefonbeszélgetésekből.
1: Mivel foglalkozol, Lajos? Autókereskedő vagy, zöldséges?
5: Hát mondhatnám azt is, hogy ne perden, mégse, ugye? Mégse. Mert semmi közöm nincs hozzá. A seregben dolgozok, Balázs, egyébként. Sofőrködök, mint olyan.
1: Sofőrködsz a seregben.
5: Így van, vadakat terelő juhász.
1: Mi van?
5: Meg amit még el tudsz képzelni.
1: Azt a mindenit, Lajos! Silingérnek
5: el jó el. Elment egy autó mögötted, vagy mi történt? Mi volt ez a hangzavar? Mert az, hogy én itt félreálltam a út mentén, az egy dolog.
1: Hűj vissza egy kicsit üzemi hőmérsékletre. Felfort a vizet, Lajos, nyugodjál
4: meg. Lajos, az a fajta férfiak, olyanokat szokott mondani, hogy olyan jól nézzek ki,
5: lesz tőle. Körülbelül olyan, mint a Fiesta. Na már ki, mondtam rég, vagy mi az az?
1: Hát Lajos, igen, szóval, hogy azért veled se lehetnek könnyek a balatoni éjszakák.
5: Ne őrítsd meg. Már rögtön az elején? Mennyi igen. Volt? 2 másodperc?
1: Nem, meg vagy, Lajos, ki eltelt az 1 perc, és ki nyertél, megnyerted a
5: játékot,
1: Lajos.
5: Nagyon vertelek, Balázs, hát erre készültem már mióta, 16 éve.
1: Óriási vagy, Lajos, imádom.
4: Ez az a fajta sofőrtől, amikor mindenki kapaszkodik így a mellette lévőben, hogy...
5: Minden esetre erre jártak, ugorjál be aztán.
1: Mindenképp, Lajos, hát üldözni foglak a szeretetemmel, amerre megyek, keresni foglak. Hova? Az ide az hova? Tehát hol vagy? Mert hova ugorjak be?
5: Balatonvilágos, kérlek szépen, jó? Balatonvilágos. Csak leugrasztott egy kicsit a pályáról, de egy kicsit korábban, aztán kér, mész tovább. Szoktát arra siófogon tankolgatni is tudtam, csak nem fizetsz, nem? Vagy ilyenek. Előfordul.
1: Hát te, Lajos, nem volt olyan? Megnyújtottad a rakétákat, Lajos.
4: Egy nagyon személyes, hogy a slam poetry.
1: Nagyon jó szállt.
2: Most hogy megnyújt?
1: Passzív-agresszív, Lajos kicsit passzív-agresszívben is van, mindenhogy van.
2: Ugye, Lajos, nyertél, megnyugodhatsz.
1: Igen, megvagy, kézzel is látjuk, hogy mi?
5: Halál nyugodt vagyok, Ferikém, egyébként. Neked is jó hallani a hangodot, és meg aztán főzhetnél a kerti. Mert valami jó kis bográcsot nekünk, mit szólsz hozzá?
2: Megyünk, mindenféleképpen ott lesz.
1: Lajosnál nagy zsuga van, gyerekek, az... nagy zsuga. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, Lajos, mutatom a zsugot.
5: Az önnyereménye
3: 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jó
5: voltából. Mi ez életre szóló, micsoda?
1: Lehúzom a díjat. Én kicsit félek amúgy.
5: Mi ez?
1: És ő csak mondja. Lehúzom megint. Most visszállom.
5: Lehúzál, meg ne próbálsz. Hello.
1: Óriási vagy, Lajos, nagyon nagy forma vagy. Jól van, na, mondjuk az ajándékot akkor neked, és...
5: Köszönöm és szépen, szuperek vagytok.
1: Jó, köszi.
5: Valamikor, rendben. Köszönöm, örültem nektek. Hello, sziasztok.
1: Lajos az a társaságban az ember, akivel beülsz valahova sörözni, és 20 perc után pokollá válik minden. Csak ő kapja a fókusz, csak ő van fókuszban, végig tolja az estét, mindenre van egy sztoria, mindenkit nagyon leoszt, és mindenki néma csön egy üvegsörrel ül a kezébe, hogy jaj, de elfáradtam, nem, pedig
4: Lajos,
1: meg se
4: Lajos szólaltam. Az a fajta ember, akit minden harmadik osztálytalálkozóra hívnak csak meg, mert ki kell pihenni.
1: Igen. Lajos, egy korsosor a Balatonon, az 3 hónap közmunka. Nagyon kemény.
4: Jaj,
1: de bírom karakter, hogy én szeretem a karaktereket, még ha sok aki ismer, hogy valamilyen, tudod? Tehát ez, én bírom.
2: Képzeld el, hogy mondjuk ő a sofőr, egy ilyen szállítóautón, te pedig a pakoló ember, és 8 órát ültök egy fülkében. Na,
1: azt mennyire
2: jó.
1: Itt vagy még, Lajos?
5: Hogy ne lennék, úgyhogy mitet hallok ám, amit dumáltok rólam? Figyelj ide!
1: Visszaraktad
5: rá! Nagyon kizúgyan hallom!
1: Mondom, teszek egy próbát, hátra nem tetted le, de nagyon szeretem, hogy te itt vagy.
5: Ilyen. Hogy ne lennék itt! Meg se szabadultok tőlem, figyelj ide! Most már odaszólok a főnöknek, hogy kicsit kések, jó? Egy olyan másfél órát.
1: Jó, persze,
5: tehát azért benne zárjátok a kaput, ennyi, addig dumálok.
1: Jó, jó, jó, mindenképpen szóljon a főnöknek, hogy akkor kicsit késsel. Jó van.
4: És mert az elvényóról van eleményed.
1: És milyenek a balatoni esték, Lajos? Milyen a balatoni világos élet? Jó nyáron, pörgés van?
5: Hú, gyerekek, Isten király, Isten király. A tavi szúnyog mennyiséghez képest azért most már visszacsipatok. Nem tudom, te hogy vagy vele, de azért mondjuk ettől tartunk meg, azért már bénultak ezek a szúnyoglárva inváziók, de...
2: Kérdezik tőled, Lajos, hogy a fülkében nem szivárog vissza egy kis kipufogó gáz?
1: Yeah. A fülkében, a fülkében. Na jó, van, Lajos. Vigyázz magadra, örülünk, hogy megismertünk. Nagy fazon. Ciao, ciao.
5: Én is örültem.
1: Tedd le nyugodtan. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ő nem tette le, ő kivárt.
2: Ez kemény.
1: Ő kivárt, igen.
4: Ja, Isten, nem tudom, néztetek-e, volt
2: ez egy... most az a sztori, amit az előbb...
4: Nem,
1: egy másik. Jó.
4: Hanem, hogy van egy sorozat, az a cím, hogy What We Do in the Shadows, ez arról szól, hogy ilyen, csináltak egy ilyen vicces, A-reality sorozatot, hát vámpírokról. És ezek a vámpírok, ezek nagyon jó fejek, Erdélyből jöttek, vagy itt tudom én, Új-Zélandon laknak, és akkor egy közös albérletet bérelnek együtt, és vannak ugyanolyan konfliktusaik, mint az átlagos lakótársaknak, és ezek sima vámpírok, akik vért isznak, de van köztük egy darab, aki pedig egy energiavámpír, ő pedig egy irodában dolgozik, és hasonló monológokat szokott csinálni, annyi, hogy energiával táplálkozik, és minden helyzetet így megakaszt, tudod, hogy...
1: Jú, de jó, abból szerez energiát.
4: Igen. Nagyon vicces. Ezt behozta, neki lehetne egy ilyen castingot csinálni.
1: Abszolút, Lajos nagyon, nagyon nagy volt. Jó van, gyerek. Jó van, tessék?
2: Letette?
1: Letetted, Lajos?
4: Annyian írták amúgy, hogy elfáradtak.
1: Tessék?
4: Annyian írták, hogy elfáradtak ebben.
2: Viszi az energit.
1: Abszolút.
4: Mennyire durva.
1: Lajos, egy 10 perces kocsi út, és teljesen csöcsön vagy. Na jó van, gyerekek, menjünk, jó? 5 perc a pontosan 7 óra, közlekedés, ha van, akkor küldjetek, és akkor ráfordulunk erre a szerdára, jó? Úgyhogy pici hírek aztán, itt vagyunk már is.
0: Akkor egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai, 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspotló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
13: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Június 13 és 19 között.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Nagy kanizsai diákok tekerték körbe a Balatont. Több helyszínen is segítettek az alai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 10-e van, szerda. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Közös balatoni kerékpártúrán vettek részt a nagykanizsai Inkei iskola 3. és 4. osztályos tanulói, szüleik és pedagógusaik. Az Amárdiból Fonyódig tartó programot az iskola egy pályázaton nyert támogatásból valósította meg. A résztvevőket több balatoni településen frissítő pontok várták, útközben pedig gyümölcsel és műzliszelettel pótolhatták az energiát. Bár az időjárás nem kedvezett a túrázóknak, az eső és az erős szél sem tántorította el a csapatot. A nap végére kisütött a nap, a résztvevők pedig Fonyódon egy közös étkezéssel zárták a kirándulást. Az iskola szerint a program a mozgás népszerűsítése mellett a közösségépítést is segítette. Olvasható az aol.hu-n. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az alai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kéziszerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Micsoda, micsoda rímek.
2: Meg volt írva.
1: Meg volt írva, megmutattuk Eszternek. Víz Zolik a Balaton című dalát. Adásban ezt nem tudtuk leadni, mert azért az a tényleg a diszkréten vállalhatatlan kategória, de hogy elmeséltük, ugye egyszerűt még meg is hívtuk, ugye, és valamilyen hajós kitelepülésen, vagy strandon, vagy valahol ő Balaton környékén fellépett, és az utolsó egy évben nagyon boldoggá tettük, mert hogy aztán ő szegényként ugye meghalt, de Zolika, amikor felfedeztük a dalát, és adtuk sokszor, akkor ő óriási lázban volt, és nagyon örült, hogy
3: hát
1: adjuk a dalát.
3: Csináltunk belőle.
1: Oda néz, Laci, már hozza a krémeket!
2: Laci!
4: Ráéreztetek.
1: Ráéreztünk.
4: Igen. Képzeljétek el, hogy viszont van egy nagyon szomorú hírem.
1: Na.
4: Elmondhatom? Vagy ne?
1: De egy jó szomorú hírnek, az mindig jó, ilyen egy szomorú hír.
4: Szóval, hogy emlékeztek, amikor ugye karácsonykor betelefonáltunk, és akkor segítettünk a néninek, akinek ugye nagy volt a gázszámlája.
1: Igen, hogy vagy magyarban találtuk meg egy nagyon cuki néni, aztán beszéltünk vele még egyszer, és kiderült, hogy valami nagy gázszámlát kapott.
4: Igen, na és képzeljétek, hogy ő meghalt.
3: Ó, szegény.
4: Múlt héten írt nekem az egyik ilyen távoli rokona, és azt írta, hogy nagyon-nagyon boldog voltak az utolsó hónapjaim, mert nagyon érezte a közösségi összefogás, meg a szeretetet, meg azt, hogy így figyelnek rá, meg hogy megoldottunk egy nagy problémáját, de hogy sajnos meghalt.
3: Na, de legalább az
1: de nincs köze a gázhoz.
3: Nem azért, mert Balázs kifizette.
1: Nem az, hanem hogy...
4: Én most kimegyek a stúdióba, és utána megoldjátok.
1: Nem, csak kérdezem, tehát nem felrobban.
3: Nem.
1: Jó, tehát nem ahhoz van.
3: Idős volt nagyon, úgyhogy
4: idős kori. Volt neki egy betegsége, amiben belehalt, ez történt. És ugye neki van egy fia, aki pedig intézetben nevelkedik most, vagy nem nevelkedik, mert már felnőtt, hanem az van, hogy speciális szükségletei vannak. De hogy jó helyen van, és biztonságban van, és minden megvan, így gondoskodott róla, és csak azt szerettem volna nekem elmondani, ez a kedves távoli ismerős vagy rokon, hogy nagyon boldogok voltak az utolsó hetei hónapjaim, mert hogy nagyon így ilyesfajta segítséget nem kapott úgy az élete során.
1: Wow, de jó.
3: Erzsi néni
1: volt, igen. Ja. Igen, de jó, akkor hozzájárultunk ahhoz, hogy legalább az utolsó hónapok egy kicsit boldogabban.
4: Igen.
1: Boldogabban teljenek.
4: Kérdezik a hallgatók, hogy a fiával mi van. A fiának van egy jó közössége, és a rokonok gondoskodnak róla, szóval rendben van. Én is ezt kérdeztem egyből, hogy tudunk-e segíteni, kell-e még segíteni, hogy ott ez hogy van, de ezt előre jól kitalálták már ezt az egészet, hogy lesz neki.
1: Na, hát szomorú hír, de nyilván közben meg abból a szempontból az jó, hogy akkor legalább valaki örömön segítettünk, aki az utolsó pár hónapját nem úgy élte, hogy még ezen is szorongott szegényként, hogy akkor hogy fogja befizetni, mi lesz vele, tud-e fűteni, ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni a gáz. Gázszerelőt hívtunk, ugye megcsinálta neki, leellenőrizték az órát, tényleg annyi volt a fogyasztás, de próbáltak neki segíteni. Rendeztük, amit rendezni kellett. Hát igen, akkor ez egy...
4: Igen, egy nagyon kedves néni volt.
1: Igen,
4: volt
1: nagyon aranyos volt.
4: Hogy nagyon nehéz élete volt, ettől főleg nagyon vidám tudott maradni, és nagyon, nagyon
3: nem is akarta
4: volt.
3: Elmondani a problémát, emlékeztek? Igen. Akkor fölvette, akkor jókat nevettünk, meg minden, és akkor azt hiszem, te megkérdezted, hogy de van-e valami rossz, és akkor...
1: Igen, hogy tudunk-e valamit segíteni, vagy tudunk-e egyet, ha egyet kívánna, akkor tudunk-e valamit, mert egy kicsit könnyebb lesz neki, vagy jobb lesz, vagy van-e valami, ami nyomja a vállát. És akkor ilyen nagy nehezen, tényleg nem akarta elmondani, elmondta, hogy hát igen, neki van egy, mit tudom én, nem is lényeg, egy gázszámlás tartozása, és hogy ezzel ő most nagyon küzd, és nem fogja tudni befizetni.
4: Hát, amit
1: így
4: nem
1: akadtunk vele össze.
4: Igen, na, amit nem mondotta, hogy ezen kívül volt még neki egy daganatos betegsége is, amit szintén nem hozott fel, és akkor ugye hát ez volt tulajdonképpen a történetek a vége, de ő Korsós Erzsébetnek hívták, és pápán élt, úgyhogy Erzsike néni, örülünk, hogy megismerhettünk téged.
1: Igen, aranyos volt. Sok ilyen sztorink van azért közben, akik ugye elmentek, betegek lettek, változtak, meghaltak, de hogy ugye ott van Bözsi néni is, ő se tud már nagyon velünk beszélni, nagyon hosszú ideig hívtuk, aztán most már annyira leromlott az egészségi állapot, hogy mondta, hogy már nem tud nagyon telefonálni, meg nem vállalja a szereplést, őt egy utcai fülkében találtuk, meg egy polgármesteri hivatalnál évekig hívtuk, vele is beszéltünk, tehát sok ilyen kedves történet van. Egy hang, egy villanásnyi kis rálátás, egy mozaik darabra valakinek az életébe. Aztán ahogy jött, úgy el is tűnik.
4: Igen, az a nem durva, hogy mennyien vagyunk.
1: Igen, tehát tényleg.
4: Hogy itt ülünk ebben az országban, és hogy rengetegen vagyunk, és rengetegen ennek a közösségnek a részei, és ugyanazon a napon, ugyanazokban a pillanatokban történnek szörnyű dolgok is, csodálatos dolgok is. És nem tudjuk, hogy melyik energiát kapjuk el, melyik nap.
1: Tehát igen, hogy kivel hoz össze, igen.
4: Ezt ma Lajos is jól megmutatta neki.
1: És erre
3: igen,
1: is egy újabb
3: válaszatunk,
1: Lajos. Így van. Kinézett gyerekek Magyarország-Kazasztán meccset? Nézte
3: szerintem
1: valaki?
3: Szerintem senki. 3-1 lett, azt tudom.
1: Nézte valaki a falábólkat? Senki?
3: Milyen falából? 3-1-re megvertük a kazak kiváló válogatókat.
1: Úgy, hogy a FIFA ranglistán vagyunk a 40x-edikek, a Kazasztán meg a 110-edik, és egy durra vezettek a fél időben. Na, azért kíváncsi lettem valamit mond a Rossi a fél időben. Gyerekek!
3: Ez így nem lesz jó. Megyünk mindannyian a levesbe, takarodhatunk vissza a balettba ugrálni.
1: Ezt a blamát még mi sem engedhetjük be magunknak, hogy egy 110 akárhányadik kazasztáni válogatottól kikapjunk. A srácok felszívták magukat, és aztán fordítottak 3-1-re egy teljesen tét nélküli, semmiféle továbbjutással és egyéb eredménye nem járó barátságos meccsen. Hatalmas eredmény. Miközben a világ krémje nem sokára egymásnak feszül, hogy világbajnokságot játszon, mi legyőztük az iszonyatosan erős kazasztáni válogatottat.
3: Mi nem akarunk beolvadni abba a csoportba.
1: Mi nem megyünk oda.
3: Nem kell világbajnokság.
1: Igen, nem megyünk oda. De hogy azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy milyen kamerák mozognak, amik itt ki vannak függesztve, tudod, így fej fölött, ezek ilyen...
3: Pókkamera,
1: ezek ilyen, hát nem zsinóron, meg kötélen, nem tudom, ilyen damilon, vagy mi ez, ilyen acélsodrony, kábelen, ezek úgy jönnek, mennek, vonulgatnak. Ezek ilyen tripodok, de elmondom neked, hogy ez
4: nem az, ami három lábon áll?
1: Hát ez hasonló, hogy ránézel, hogy na mindegy.
3: Ez
1: hogy
3: dupla tripod, mert
1: dupla tripod, érted?
3: Jó?
4: Tudod, aki letűnő, hogy van a hat,
1: Na, de, Pók, de hogy indítsd, de hogy néz ki egy ilyen kamera, vagy mutasd meg. Pók a Stadion felett című videónkat kapcsolom nektek már is. Jó? Ha Zsül beaplikálja ezt így a tévéképernyőre, nem ettem még meg a reggelit, és alacsonyabb a cukra ilyenkor, még a picit a, hát hogy is mondjam, csak a képfeldolgozó és a finom motorikus rendszer a Zsülnek még nem annyira erős.
4: Annyira durva, hogy tudják, hogy lehet minket bántani. Hozzászoktak
1: nem minket. Nekem, Zsülnek.
4: Igen, de 7 órakor reggelizünk, és is nem reggeliztünk, és Zsül összeomlott.
1: Szóval itt vannak ezek a pókkamerák, ott van, igen, ez ugye a stadion két oldalán ki van feszítve egy kötél, és ez azon megy. Na most mennyi az esélye annak, hogy ez egy ilyen emberméretű kamerám, tehát várj, ez nem ilyen kis drónokat kell elképzelni, hogy ez úgy, ahogy van, az egész leszakad, gyerekek. Nem tudom, láttátok-e a videót. Az operatőr, egy steadicam-es operatőr mellé csapódik be 3 méterre, de mintha egy műrűrámulásról egy darab érkezne meg a hold mellől, konkrétan úgy néz ki a dolog. Azt nézd!
4: Az komoly.
3: De az nézd, a mánia volt a csávónak, ugye elkezdett füstölni fönt a kamera, vagy azt az azt mozgató szerkezet, azt nem tudom pontosan, látod, még ott 10 év ég is egy kicsit.
1: Az
3: és
1: mi?
3: 2 méterre a csávó mellett. Hát milyen mákja van?
1: Nekem tényleg az úgy néz ki, mint egy orosz űrállomásban, hogy megérkeznének a földre a darabok.
3: Én nem sikerült a leszállás.
1: Egy ilyen füstölő X-szárnyút leszedett valaki a levegőben, és ez becsapódik az operatőr mellé 3 méterre.
4: Jó, én felismerem ezt a jelenséget, ezt egy nyest intézte így. Fennmegcsúcsálta a kábelt, igen.
1: És egyébként a steadicam-es mennyire jó, hogy ő még ráfordul és megmutatja, hogy legyen azért erről egy közeli. A csávónak milyen lélek jelenléte van? Egy más,

0: Van, ez egy új születés.
1: Plusz, szerettem volna ott lenni a beszélgetéskor, amikor a kameraköltsözőt felhívják, hogy szia, hogy van bizonyításotok ezért?
2: Szerintem a trollfocisok meg tudják mondani, hogy hány kilós egy ilyen.
0: Igen, megfejlődjük őket, hogy fontos információkat kapjunk, kapcsoljuk a trollfocit, igen. A motorja füstölt végig, a tűzoltók kaparták össze, a végén nagyon para volt, írja Laci. Azt a mindenit. Ez ilyen új szülinap. Új színűen. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és egy centire tőledbe csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, de nem belehaltál, csak úgy otthon üldögélt, és leszakadt mögötted a könyvespolc.
2: Amit később úgy mesélsz, hogy de belehalhattam volna.
0: Igen, de meghalhattam volna, ebből ez a sztori, igen. Ez a típus, azt írja valaki, köszi az infogyerekek, ez a típus, ez 52 kiló.
2: Azt a rohadt, na, az simán bezúzza a fejedet, ja, hát az ott vége.
0: De a 20 méter magasság, vagy 30 méter magasság, rátesik egy ilyen 50 kilónyi vas szerkezet, most nyilván nem vasból van, de hogy azért az úgy lehet, hogy egy picit okoz némi kis buksi vakarást.
1: Belém a gyerek szokott belém szállni könyökkel, nincs 50 kiló, nem tudom, 40 alatt van. De, hogy
2: ez, de az
1: hogy
2: is fáj.
1: Az nagyon fáj, az nagyon fáj. Igen.
0: Igen. Klaudia vagyok, ez hétfőn volt a fókuszban.
2: Klaudia.
0: Igen, írja valaki a Final Destination, de most nem ezt akarjuk, tehát hogy nem feltétlen erre viszük, hogy amikor egyel arrébb léptél tényleg, és hátulról beléd csapott valami, hanem amikor ilyen váratlanul, tényleg így valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
2: paranormális jelenség.
0: Paranormális jelenség,
2: ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
0: De az opcsinak ez egy új születésnap mindenképpen.
1: Én a gömbvillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor vihar van az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
0: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
1: Nem tudom, miért csinálják ezt.
2: Ez miért bejön?
0: Ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosodták a gömbvillámtól? És a viharban azt nézted, hogy mikor elég meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl?
1: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ. Azt tudom, hogy nagyon sokáig vártam a gömbvillámot, viszont egyszer becsapott mellém a villám, amikor félreálltunk az egyik barátommal a viharban a benzinkúthoz, és a benzinkútnak a villanypóznájába csapott bele. Ennyi volt. Ez volt a legdurább dolga, ami történt velem.
0: Hogy micsoda, a benzinkút póznájába csapott
1: vihar
0: bele?
1: Volt, itt Pesten volt, nagyon nagy vihar volt, és akkor így félreálltunk a benzinkútnak a teteje alá, és abban a pillanatban megálltunk, így a mellettünk lévő ízbe belecsapott a villám. Hát mi az ilyen torony? Nem torony, hanem ez a...
0: Az közelről a... baromi nagyot szól, nem?
2: Rendes, tehát összefosod magad olyan. Rendes villám volt, vagy gömb?
1: Rendes villám volt. Nem volt gömb. Én voltam gömb. A villám nem volt.
2: Sima volt.
0: Sziasztok, a meccsen a kamera kötele rám esett. Konkrétan írja valaki, ott volt
2: de
0: a meccsen.
2: Ez lehet, hogy ez.
1: Jól van.
0: Ez a sztori. Igen, tehát mert a kamera kötél szakadt el, Anna már csekkolja, a kamera kötél is elszakadt, és ugye ez elfüstölt ez a kamera, de valószínűleg a kötél szakadás miatt tudott ezzel leszakadni. Egyébként nem esett volna, tehát a kötél is elszakadt. Nem bírta a kamera, és azt mondta, hogy ezt az őrületes tempót és színvonalat, ezt nem bírja, ami itt történik.
2: Túl gyorsan kellett mozogni, olyan jók voltak most a magyar
0: játékosok. Nekem volt egyszer egy ilyen, egyébként ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön, tehát nem akarom abba az irányba elvinni
1: és
0: a témát.
1: Hívták őt?
0: Tessék?
1: És hogy hívták?
0: Szemétégető mögött történt egy torkos sütörtökön. Ilona volt. Fogatlan 52 éves.
1: És majdnem, hogy ütött, egy centi hullott.
0: Majdnem, hogy ütött, igen, egy MMRC-ből szállt kis. Nem, abszolút nem. Szóval nem, egy hátrébb létem, egy squashpályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
2: az
0: történet.
2: Az egy figyelmeztető jel volt, hogy más
1: de
2: mit csinál, hogy
1: squasholt,
2: felé kellett
1: lesz,
2: volna
1: menni.
0: Squasholtam, ez a Fehérvári úton, ott a Bartók Béla úton történt. Squasholtam, és kiment a partnerem inni. És én elfordultam hátra, és léptem kettőt az üveg fölé, hogy akkor addig én is kimegyek az üveg felé, ugye ez én üveggel ajtó mész ki. És mögöttem a klíma az úgy, ahogy van, a szőröstül bőröstül, az rászakadt a pályára. De ráesett a pályára. És én nem tudtam, hogy mi az. Én csak hátranéztem, és azt láttam, hogy mögöttem 3 méter egy ilyen roncs van, és mindenki szalad be, hogy életbe vagyok-e. És akkor tettek ilyen hálót a klíma alá minden pályán, minden squash pályán behálózták alatta. Úgy, ahogy van az egész. Elengedett a felfüggesztés, és leszakadt az egész.
1: És annyi, hogy Istenes Bencét ott álltak egy fűrészsel.
0: Igen.
1: Vége lesz ennek, most vége lesz.
0: Egyszer lesz egy műsorom. Igen. Szóval leszakad, az inkább azért más, mert az ahogy éltél túl valamit, amit nem lehet.
1: Ez durva.
0: Az nagyon durva volt. Haló, jó reggelt!
3: Haló, jó reggelt, sziasztok!
0: Rád esett a kötél?
3: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen, és hát a meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert ugye az első gól már megvolt, mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera.

0: néztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rá meg az úrra esett. De hát ugye ez egy ilyen gumikötél volt, amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni a darabjait a kötélnek.
1: Azért az nagyon kemény.
2: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
0: Akkor igen, én rám is az úrra. De az a kamera az amúgy egész idő alatt oda-vissza járt a két vége között.
1: Aha, tehát ez be valamikor a nézőtér fölött van, valamikor a pálya fölött van.
0: Így van, és annyit láttunk, hogy már valami gyűrt felszel a kamera, azt már lehetett látni, hogy elkezdődött a meccs. Előtte még normális, amikor ugye mi 6 óra kamerába mentünk, akkor még a kamera járt át normálisan. Amikor elkezdődött a meccs, utána észrevettük, hogy valami gyűr felszel, de még mozog. És egyszer csak a mellettem lévő úr szól, hogy nézd már, valami ég fent. És abban a pillanatban, hogy kigyúlt füst, és már ránk is esett a kötél.
1: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjéki kérdezik, többé beteg Szabi
0: vagy. Most tartok.
1: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
0: Így van, nagyon jó volt a meccs.
1: Igen?
0: Hát mondjuk a kazakok azok elég durván játszottak.
1: Hát ezek medvékkel birkoznak, persze. Kemény.
0: Hát még kakaszkodtak is elég rendesen a kapu előtt.
1: Igen, 1-0-ra vezettek a fél időben még, nem?
0: Így van. És ahogy elkezdődött a második fél idő, 1 vagy 2 perc után Szoboszlai berúgta a gólt.
1: Aha, és akkor onnan megindult a válogatott.
0: Hát, nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, és pont erre sikerült elmenni egy magyar válogatottra. Hát nem semmi élmény élőben nézni. Mert mindig csak tévén néztük, és meg lett ígérve a gyerekeknek, hogy elmegyünk,
1: na.
0: És most sikerült jegyet venni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
1: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
3: Hello.
0: Sziasztok.
1: Hello. Meleg helyzet volt, már nem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De
2: mit láttál zuhanás közben?
1: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Azt mondja, hogy egyszer mögöttem esett le valaki, aki az ember puffan mögöttem Óbudán a faluháznál. Az milyen, mikor valaki leesik mögén.
3: Vágási Feri a szomszédokból el tudja mondani, ez milyen érzés.
1: Ez ő megélte ezt?
3: Igen, hát nem ott volt, tudod, amikor a szomszédokból kiesik valaki az ablakon.
1: Egy bábú. Ja, egy bábú leszakad. És az pont a vágási mögé esett, az, arra nem emlékszem.
3: Nem, ott az volt, hogy tudod, ez egy öngyilkossági jelenet volt. És akkor így,
1: tudod, dobtak egy bábú, de ilyen nagyon rosszul esett le az Igen, azért az elég retro, igen. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsége az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem? Üldögéz átadlan a moziban, nachoszozol, és leszakad a hangfal.
3: Igen. Én helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett. Az ütközést azonban ripityára tört.
1: De ez mi ez az él, ez a pillanat, amikor neked egyébként az van megírva, hogy meg kellett volna halni? Tehát ezek azok a pillanatok?
2: Oké, de ha az van megírva, akkor miért dőltél előre, érted?
1: Mert kaptál egy intuíciót, egy sugallatot, hogy dőlj előre.
2: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
1: Jézus, na, az úristen.
2: Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallott, hogy...
1: De mi, alámosta a víz? Vagy
2: az megnyomta a hó.
1: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összedőlt a ház eleje.
3: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
1: Miki, minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek.
3: Megint
1: el kéne menni fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
3: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
1: Na jó, azért.
2: Minden reggel kihúzzátok.
1: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
3: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
2: kell. És akkor mindig meg.
1: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram, a félre rákötötte.
3: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
1: pitty, és végül a karácsonyi vásár a bazilikán elsötétedik, az is oda van bekötve.
3: Mindent a kis galambomnak, na.
1: Jó, meg is sötét lesz Ferencváros.
3: Így van.
1: De várj, neked nincs ilyen, hogy azt mondják, hogy töltőt bedugva hagyod, és rossz a töltő vagy zárlatos, a lakástüzek nagy részét okozza a bedugott töltő. Tehát, hogy felmelegszik valamilyen spontán égés, és cseszheted az egészet.
2: De hány ilyen töltő van a házadban? Belegondoltál?
1: Sok, nagyon
2: na,
1: sok. sok.
2: Akkor az összeset kihúzod? Mert mondjuk a wifi routernek például...
1: Azt nem, csak a ez csak telefontöltő.
2: De az is egy ugyanolyan töltő, az is túlmelegedhet és fölgyulladhat, tehát ezzel az erővel mindent ki kéne húznod, mindig, amikor elmész otthonról. Teljes áramtalanítás, és azt akkor nem. Visszakapcsolod, akkor...
1: Kell egy főkapcsoló.
3: Jó, de most itt van még egy jó, ezt is felhívhatnánk, mert írta a Rozsda, aki megette a kamerát, hogy ő sokat...
1: Én vagyok a Rozsda?
3: Igen.
1: Ez a mindenségét neki. Szarvason Vadasparkban gyermeknapi móka, fából készült körhinta, felültettem a kislányom, 10 másodperc múlva az előtte lévő ülőhely szakadt le.
2: Oh.
1: Az mi? Na jó, ezek a ringlispilelket, figyelj, ezek a ilyen vásári cuccok.
2: Ebből szokott baj lenni.
1: Az vásári Andi se szereti, egyébként elmondta, hogy az nem... De szar, Jézus, hogy csak... Hát akkor az Andi se írja ezeket, mondja, hogy sose jár vásárolni, nem szereti az ilyeneket. Na jó van, írjatok meg.
3: Hallgatok, hogy az olajfúrós történet óta eléggé kétkedve hallgatom ezeket a beszámolókat. Az a legjobb, hogy eddig valahol. Ha ott voltam, ott volt, a luxusban voltam. Ott. És az nagyon emlékeztek?
1: Igen.
3: Csodálatos.
1: Rám nem esett semmi kívül az első írja, igen. Na jó van, hál' Isten, akkor új születésnapot ünnepel az operatőr, úgyhogy örülünk, hogy jól van. 7:30 van, itt vagyunk mindjárt, rögtön jövünk a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett!
16: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
18: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. Római kori katonai saruk maradványai kerültek elő. Új parkoló épül Söjtörön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosított támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Különleges római kori leleteket mutat be a Nagykanizsai Múzeum. Az inkei kápolna közelében feltárt 3.-4. századi temetők több sírjából szegecselt talpú lábbelik, úgynevezett kaligék maradványai kerültek elő. A bőrből készült saruk az évszázadok során elpusztultak, de a talpba vert vas szegecsek megmaradtak. A leleteket két férfi és egy fiatal nő sírjában találták meg. A kaliga eredetileg a római katonák jellegzetes lábbelije volt, amelyet hosszú menetelésekhez használtak. A szakemberek szerint később a civilek körében is elterjedt, ezt bizonyítja a női sírban talált lábbeli maradványa is. A leletek a csaknem 2000 évvel ezelőtti nagykanizsai római közösség életébe engednek betekintést. Olvasható a múzeum honlapján. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A nappalok továbbra is melegek lesznek, ugyanakkor a légkör egyre labilisabbá válhat, ami kedvez a helyi záporok és zivatarok kialakulásának. A napsütés azonban továbbra is sok órán át jelen lehet, ezért összességében kellemes nyár elejé időre készülhetünk. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: egyen. Gondoltam, amíg reggeliztek, mondta, addig szórakoztatom magam.
1: Mi volt ez? Csak hallgattam.
0: Vézolikának egy új nem ezzel még nem jött ki.
2: Édes Istenem. Nem mondom, a hangulatot a rádióban ez és tojáskrém, ez volt ma.
1: Ez a kettő szebb legyen a reggel.
0: Kibíbelődik a tonhalkrémmel és a tojáskrémmel, érted? Addig gondoltam, hát most századik ugyanolyan daj lemegy, vagy berakunk.
1: Ez milyen hosszú ez a dal, amiben semmi nem történik?
0: Ebben semmi nem történik. Ez egy ilyen jó vezetős dal, ez egy 8 perces, hát az originál mixet nézzük, az ilyen 8-9 perc. Ez megy végig. Tehát bármikor vissza tudom adni neked. Jó, a basszus benne. Na, szóval ilyen muzsikáink is vannak. Gyerekek, olvastátok, hogy lecserélték a Győr Fipát?
1: Hát, nincs Viszlát. Igazság.
0: Komolyan mondom, mi történik. Ki fogja elmondani egy újabb világjárványnál, hogy maradjak otthon, hogy mossak kezet. Vannak ilyen ikonikus szóvivők, akiket valahogy úgy mindig oda képzelsz, hogy ő marad a mentőszolgálatnak a szóvivője. Nem tudjuk, hogy ez most valami belső tisztogatás, vagy baj volt vele, vagy nem végezte jól, vagy fiatalitén akarta. Tehát magát a dolgot nem tudjuk, de arra akarok kiukadni, hogy vannak szóvivők, akiket úgy kedvelsz, nem? Hogy nekem a Györfi jön és mindig mondja el, hogy hármas baleset történt, a túlélőket újraélesztettük, minden rendben van, a sérülteket elláttuk.
2: Azt mondják, hogy a balesetek 70%-át elsikkasztotta.
0: Az mit jelent?
1: Ellopta a baleseteket.
2: Hogy csak a 30%-ot mondta a többieknek. És tudod, kiderülnek róla ilyen felvételek, hogy így áll a kamera előtt, hogy tudod, ő a sajtószóvivő, és akkor így, na de mondja el a körülményeket. Nem!
1: Nincs itt semmi látnivaló.
2: Nem hiszem amúgy, szerint fogalmas nincs, hogy miért történt.
0: 20 évig nyomta. Igen, 20 igen. Évig volt a Györfi, 20 éven keresztül jött ő, és mondta el, hogy...
2: Örökre a fülemben marad a hangja.
0: Igen, tehát ő volt a Maradj Otthon című történet, ugye, amikor elkezdte mondani, ugye a Covid alatt, meg a mossunk kezet, meg valahogy az őt meglátta, és azt gondoltad, hogy a sérült rendben van. Nem lehet baj, mert a Györfi elmondta, hogy rendben van.
1: Ott feküdnél a kocsid mellett, hogy karamboloztál, és ott van a pali, akkor azt mondod, hogy meg vagyok.
0: Mellettem kész. Fekve a motor mellett a Györfi nyilatkozzon a fókusznak.
1: Ő álljon,
0: a bukosságot nem tudjuk levenni. Valószínűleg az arca soha nem lesz szép, de megismertük, ez ő.
2: De nem lehet majd kérni, tudod, hogy így, hogy a te halálhíredet az mondja be, aki te választasz.
0: Csak a Györfi.
1: Rehabilitálják akkor a Györfi palit,
0: érted? És azt mondja, hogy szabályosan közlekedett a saját sávjában, nem ment gyorsan, csak egy jobbról érkező Suzuki.
2: Majd húzhat vele.
1: 78 évesen, a piros 1-1-es Suzuki van.
0: Kifordult elége. De nem, egy szóvivő ki tud öregedni? Én elhiszem neki ezt öregebben is.
2: Berekedtek kicsit már, nem az az ellenem, hogy
0: rántosod. Nektek volt olyan szóvivő időjárás jelentő
1: imádtam. Ugye? Olyan szakmai volt a csávó, figyelj, egy ilyen sármos, jóképű hapsi, még férfi szemmel is ugye azt mondtad, hogy ez igen, de jó, néz ki a csávó, jött, és amit ő mondott, az úgy volt.
0: És aztán végén elköszönt, hogy derűs éjszakát, és azzal tudtad derűs éjszakát,
1: derűs napot.
0: Jól fogsz aludni, derűs napot, derűs éjszakát, ugye így köszönt minden. De nekem a Györfi ilyen, szóval, hogy egy, ugye, hogy ő egy ilyen ikonikus arc
2: annak. Igen, de Szellő István is ilyen, nem?
0: Igen.
2: Igen, szóval, hogy akkor most ezzel mi lesz?
0: Tehát szerintem nem cseréltek le a
1: Szellőt is lecserélik.
0: Vagy a Györfi helyére ül a Szellő, vagy a Szellő megy a Györfi. Igen,
2: Szellők fújnak.
0: Igen, holnap a Györfi mondja a híreket. Szóval én ellenállok ennek az új kislánynak, megmondom őszintén. Két kedve fogadom majd a bejelentéseit.
1: Én nem állok neki
0: Vizsgálom, ellent. Figyelem, de egyelőre nem, még egyelőre ellenállok. Nem
2: kis
0: vagyok hajlandó.
2: Kislány, vigyázz, ne hibe. Kislánya.
0: Én még gyászolok. Nekem most van egy ilyen Györfi gyászom.
2: Megint
0: nem úgy gyászolok, tehát nem úgy. Nem én nektek nincs ilyen, mint te mondtad, hogy például a Göncit nagyon szereted a Tényekben. Hogy Eszter. Ugye mondtad, hogy neked a Marsi Gönci páros nélkül nincs élet.
2: Ez a kettő. Hát a Marsi Enikó, hogyha nem jössz, akkor nem is tudom, mi lesz. Az igazság, hogy lehet, hogy ugyanaz a hangja van, mint a Győrfi párnak, azért választották. Meg kéne tudnunk, mi volt a kiválasztási folyamat.
0: Igen, de hát egy fiatal csaj, tehát olyan nagyon sok egyezés nem lehetett. De például az ORFK-nál volt, emlékeztek a Garamvölgyi. Emlékeztek, megjelent ilyen mély hangon, és én tudtam, hogy biztonságban vagyok, ma este hozzám nem törnek be, mert a Garamvölgyi elmondta, hogy a bűnözők azok börtönben vannak. Nem ilyen volt a Garamvölgyi? 20 évig a mély hangján mindig lefele nézett, mert kisebb volt a riporter nála mindig. Magas volt, tudod, és lefele nézett, a bűnözők, nem tudom, mi történt, stb. Hát ezek az ikonikus arcok, ezek nagyon kellenek.
2: Nagyon sokan írják a Bóna Mártát.
0: Há Bóna Márta. Hát ő volt, ráadásul várja, hát ő volt a felesége volt ugye az Ajner Szilárdnak. Hát ők meteorológus házaspár voltak.
2: Ó, én ezt nem tudtam.
0: Jó, ja, nem az Ajner Szilárd, várj, az Ajner Szilárd a Pártai Lúcia, ugye? Az ott úgy volt, úgy álltak ők párba, hogy a Pártai Lúcia. Aha. Na ki volt még, aki nektek ilyen nagyon, nagyon ikonikus? Így jött, és így tudtad, hogy a Garavölgyi elmondta, hogy rendben vagyunk.
1: Volt.
0: Meg vagyunk akkor. Mert a Doszpot is egy ilyen
2: jó,
0: arc
2: megmondom.
0: Volt, nem?
1: De ő nem volt szóvívő.
0: Ő nem volt, hát nem volt.
1: De szerintem a Doszpot nem volt, őt ugye mint nyomozót kérdezték. Igen, hát igen, ő igen, volt igen, az igen. Első napszemüveges bőrkabátos nyomozó, az amerikai típus érten megfelelője. Itt végre igen. Magyarországon, hogy valaki nem egyenruhában nyilatkozott,
0: igen,
1: hanem
0: tényleg,
1: a bőrkabátjában.
0: Bőrkabátban, olyan igen, menő a zsaru volt a bőrkabátban, csávó, igen. De ilyen a Zahár is például, nem?
1: Igen.
0: Zahár. Tehát a Zahárt úgy látod, és hogy én tudom, hogy azzal a cigivel ott baj van, mert az a Zahár mondta, hogy nem szerencsés rivott Riraini.
2: Szerintem, hogy győz lesz a tiszti főorvos. Azt teljesen meg voltam győződve a Zahárról, hogy ő fogják, ő lesz majd a tiszti főorvos dönemet. Viszont aki nekem nagyon hiányzik, és a hangja meg mindene, na, az a Pokrisztyák Mónika.
0: Hát.
2: Tessék!
0: Meri vagy nem meri!
2: Így van! Adják vissza Pokrisztyák Mónikát, és a Meri vagy nem meri!
0: Most mondod, a Györfi maradott, hogy írja valaki, igen. Szóval érdekes, hogy azért ezek az arcok így hozzánk tudnak nőni, nem?
1: Mert szakmailag hitelesek, szimpatikus arcok, a Zahár ugye egy ilyen rettetesen őszinte csávó, nagyon szerethető.
0: Ő ugye a szókimondásáról lett így híres egyébként, vagy valahogy itt tőle azt úgy, igen, hogy megszoktad, hogy nagyon kimondja, nincs semmi köntörfalazás, nem? És úgy tudtad. Igen. Knézi Jenő telesport, tessék. Például a Knézinek a hangja. Tehát az is olyan volt, hogy volt egy kedvenc meccsed, és fellélegeztél, ha a Knézi közvetíti. Nem? Igen. Tudtad, hogy ez nem azon lesz. Megy el, hogy ki közvetíti, mert az úgy nagyon rendben lesz.
2: És mit fog csinálni ezek után Györfi Pál?
0: Azt olvastam, azt hiszem, hogy ő marad a kötelékben, mert hogy ő mindig mentőzni fog. Tök helyes posztot tett ki, hogy előttem az utódon fogadjátok szeretettel, ugye a Brigittát, a szóvivő bajtásnőt. Ő azt mondja, hogy 43 éve csatlakoztam az országos mentőszolgálathoz, számomra ez a hivatás az életért, és hogy ő marad a kötelékben. Csak hát lehet, hogy mentőorvosként, vagy a háttérben nem tudom pontosan, hogy ő mit csinál.
2: De akkor nem fogna neki műsort adni az RTL klubban.
0: Én nagyon remélem, hogy nem. De nem azért, mert hogy szakmai féltékenység van ebben, hanem ő maradjon a mentőknél.
2: Annyi erőpáros mostantól, hogy Györfi Pállal.
0: Egy erőpáros mehet, hogy képzelni egyébként.
2: Mócvánt, így Györfi Pállal.
0: Igen, úgy nézzük a Györfit. Igen. Szóval, hogy ja, érdekes ez a dolog. Hát itt akkor van egy nagy átalakítás, gondolom, és ilyenkor a szóvivőnek is menni kell. Mi a fene történik?
1: Hát átalakítás ott ugye vezércsere már történt.
0: Aha.
1: De hogy most a szóvivőt miért kellett, nem tudom. És Müller Cecília, senkinek nem hiányzik?
0: Na például Cecília nem. Úgy nekem Isten. Az egész covidos Cili időszak, néni. Cili néni a nyunyókájával, meg azokkal a félfura sajtótájékoztatókkal, tehát hogy én mindig nagyon kétkedve figyeltem, és azt vártam inkább, hogy vegyen elő egy üveg kompótot, hogy ezt ő csinálta, és kóstolja meg mindenki, mert nagyon finom.
2: Én osztályfőnök
0: mondom. Igen, nagymama és osztályfőnök egyszerre. Igen. Tehát, hogy így...
2: De írtak egy nagyon jót, ami ezt mondta, hogy úristen, ezt teljesen el is felejtettem. Kautsky Armand hangján. Egyenlege 15 másodperc múlva lejár. Annyira jó, úgy emlékeztek erre?
0: Igen. De Cecília nénnek nem tudtam elhinni, nem, hogy nem fogok belehalni a Covid-ba. Tehát, hogy mindig megjelent, inkább szorongani kezdtem, hogy itt valami nem stimmel, mert ez idős, aranyos, kedves nagymamával akarják itt eltusolni a dolgokat, és előre tolják a nagyit, hogy én nyugodt legyek. De én megláttam, és tudtam, hogy itt valami kavarás van áttérben. Tehát a nagyi nekem nem hozta a nyugalmat. Abszolút nem működött. Hangazol ilyen például az állatkertnél, már mit tudom, 20 éve. Persze. Tényleg ő is egy ilyen ikonikus arc az állatkertnek, mint nyilatkozó. Igen. Hozzá nincs érzelmi viszonyom, most megvizsgáltam magam.
2: Meg a Tordján Józsi.
0: Egy politikus volt.
2: És?
1: Attól egyszerűen ja, tetsz
0: jó,
1: hozzá
0: akkor Winston Churchill, nagyon szerettem, hogy a második világháborút próbálja lezárni.
2: Miért tetszett nem volt aznak, hogy otthon vagy, játszol az én a szőnyegen, és akkor egyszer csak tudod, így megy a hírad, és a háttérnek, hogy... Annyira tudtad, hogy a politika meg a Tornyán Józsi hangja az így egy, nem?
0: Igen. De milyen érdekes, hogy a sportkommentátorok hogy tudnak hozzánk nőni, hogy Hajdú B nyugdíjma, vagy többet nem nézek meccset. Nem?
1: Igen, mert a Hajdú B is vicces. Szakmailag tök felkészült. Ugye?
0: Abszolút.
1: Más lesz a meccs, ha nem ő közvetít.
0: Igen, abszolút. Abszolút hozzád nőnek ezek az arcok. Tényleg tök érdekes. Igen. Szent Király Alexander, Kormányinfo, nem? Tehát, hogy bár ő egyébként azt mondta, Kormányinfo, ő nem feltétlen volt. Hogy volt ott ő? Ott kezdett, vagy nem volt?
2: Nem, ott a Geri volt.
0: Hát a Geri, hát ő vitte, igen.
2: Igen, a Geri
0: ő mindig a jó végén van ennek a dolognak.
2: Geri szereti a stresszt.
0: Most is.
2: Szerintem egy ilyen izé. Igen. Tehát, hogy ezen élő. Szereti, hogyha is stressz.
0: Kapott egy hátizsákot 20 éve, de nem tudja lerakni. Most is kapja.
2: Nagyon tetszik a zakó választása mindig, hogy ott körülöttem mindenki ilyen nagyon feszes, ilyen slim fit zakókba ül, ő pedig egy ilyen nyári, nem is tudom, milyen anyag ez az a...
0: Van annak valami előnye, az ember megtartja az érettségi zakóját. Tehát, hogy
2: ez még az előtti. Ez még húsvéti.
0: Ez inkább balagás, 8. balagás.
2: Igen, 8. balagás húsvéti, a bátyát örökölted.
0: Igen. Tudom, hogy idióta volt, de nekem nagyon hiányzik Palik az F1-ből. Na, látod például a Szújó éra előtt, ugye?
1: Sokan mondják, hogy az F1 közvetítés az akkor volt jó, amikor a Palik ordibált, ott volt mellette ugye izé a Zollner Gyuszi, aki meg a tök a másik véglet volt, és a Palik rengeteget szekálta.
0: És amikor ő átadta, sokan jó. Abba hajták a Forma 1 nézést. Mondták, hogy nem. Nem lett
1: olyan.
0: Nekem a Palik a Forma 1. Ahogy üvölt, meg ugye hát, meg nem tudom. Régi bemondó, Kovács P. József, meg van például. Na, ugye? Megláttad az öltönyben a kis brummogó mély hangját gyerekkorodban, tudod? És tudtad, hogy anyád mindjárt szól, hogy kész a vacsora. Ugye?
2: Mi az, hogy hagyd magamra.
0: Igen. Vagy a Szlávik, tényleg nálunk volt sokat. Ugye, hát azért őt sokszor hívtuk, de ő nem ment így előre, vagy őt nem tolták azért így ennyire előre. Jó, én szeretem ezeket az ikonikus arcokat. Mi lesz a Györfivel? Ilyenkor mi van?
2: Szerintem rehabilitáljuk.
0: Rehabilitáljuk? Kérjük meg, hogy maradjon?
2: Igen. Legyen az, vagy pedig legyen az, hogy ilyen fizetősé tesszük Györfi Pált. És akkor aki akar,
0: legyen a Györfi Pál applikáció?
1: Igen, egy applikációba lehessen kérni, hogy ő mondja.
0: Pénzére elmondja neked, hogy nyugodt vagy. Hogy minden rendben van veled, és hogy hazaértek a szeretteid.
2: De nem lehetne neki egy ilyen vonala, egy ilyen telefonvonal, amit fel tudsz hívni, és akkor
1: Györfi pár forró vonal.
2: Szerinted a rózsaszín az én színem, különben Györfi pár, mondd már meg létszél. És akkor mondja, hogy az eddigi rendelkezésre álló információból arra következtünk, hogy nem kellene meleg színeket viselned.
0: Igen. Dávid Sándor, hát szegénykémre azért már olyan sokan nem emlékeztek. Igen, ő még a Palikéra előtt volt.
1: Hát ő kezdte a technikai sportok közvetítését, ugye ő volt talán
0: és minden
1: az
0: mondat
1: első.
0: Között aludt egy 20 percet.
1: Így van.
0: Ő közvetítés egészen egyediek voltak, elaludt a saját hangjára. Felriadt, ha történik valami, de te vele együtt szunyokáltál gyerekként.
1: Nem, megcáfolom, nem riadt föl. Mi együtt dolgoztunk úgy itt a Naphegy téren, hogy ez a stúdió volt a Rádió Bridge, és ahol most az Annáék ülnek, ott volt az Eurosport. És NASCAR-t közvetített Dávid Sándor, az öreg, elmondta, minden tudott érted, de A-tól Z-ig, és a repülőrajtról beszélt egy szolid 20 percet, Isten nyugosztalja, viszont a repülőrajt után egy másodperccel 45 autó törte össze magát, de ő aludt közben, és már így vertük az ablakot, hogy lapaj! Zseni. Ez volt, ugye mindenki így hívta, lapaj! Áll az egész futam! A repülőrajtnál azt történik,
0: hogy... Én gyerekként csak azt mondtam, hogy az öreg kicsekkolt. Eltűnt.
1: Ennyi.
0: Ilyen 10 percekre eltűnt.
1: Saját maga hatása alá került.
0: Zseniális. Mennyire laza vagy már, amikor egy élő közvetítésben alszol, tehát, hogy mennyire a kisújatban van a szakma, és akkor még nem volt idős, meg nem azért, mert hogy idős volt, meg...
1: Ja,
0: nem. De elaltatt
2: ez a dolog. Hogy ez
0: benne
2: a Duma Színházban, és Badár Sándor. Ő
0: zseni! A legprofibbak csinálják ezt. De ő is
1: beszél közben.
2: Abszolút, ő beszél alvás közben, és nem veszed észre, hogy az, hogy csak összefüggéstelen lesz, amit mond, és akkor... De ugyanúgy beszél, és látod, hogy akkor Sanyi, kezdened kell... Na! És rengeteg szem olyan,
0: hogy... De beszéd közben.
2: Képzeld el, hogy leül a kanapéra az öltözőben, beszél, és egyszer csak elkezdenek összefolyni a szavait, tudod, ilyen, tessék,
0: mi van?
2: És látod, és végig kicsekkol,
0: megőrült, ez mennyire haladó.
2: Beszéd közben alszik, és így fel kell rázni. És akkor fel kell, és akkor utána megy, és semmi baja nincsen.
0: Zseniális.
2: Én mikroalvások.
0: Ahhoz már mennyire haladónak kell lenni, hogy beszéd közben aludjál? Mennyire túlterhelt az idegrendszer? Mennyire vagy elfáradva? Nem, ha leülsz valahol, elkezdesz beszélni, és beszéd közben úgy alszol le, hogy összefüggéstelenül beszélsz először.
2: Azért felfogadatlan.
0: Az kemény.
1: És Bayi Évát is kérjük szépen vissza a lottó sorsolásba.
0: Őt is lecserélték?
1: Szerintem ő sincs.
0: Tisza kormány, ez is. Bayi Évát kiszedték. A lottó sorsolásból?
1: Igen, kedvesen, aranyosan mondta mindig.
2: Jó, én a Vágó Istvánt is nagyon szerettem.
0: Na hát, igen, Pista nagy legenda volt a kínáló cigijébe. Nagyon szerettük.
2: A kínáló cigijé volt?
1: Persze.
0: Két doboz cigijé volt.
1: Ha kértél Sofi, ha a saját, akkor Marja.
0: Sose adott a sajátjába, kértél cigit, adott egy szart, és ő szívta a másikat. Volt egy kínálós doboz cigijé. Nem ad a sajátjába.
2: De úgy, ebben van valami nagyon kedves.
0: 30 tonin van róla.
2: Nem tartok egy vágó perceket.
0: Kínálós cigijé volt. Az öreg mekkora forma, nem? Van egy cigit, Pista? Persze, parancsolj. Persze, adott egy nagyon szart, sose kértél tőle többet, ő meg rágyújtott a Mardejára. Forma volt. Na jövő mindjárt 7-8 óra van pontosan, itt vagyunk a hírek után. A
3: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
7: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Júniusban is megéri az E plusz D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért. Indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.
16: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
17: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: csak aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Internetfejlesztés a Nagy Kanizsai járásban. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldfelület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Szélessávú internetfejlesztés indul a Nagykanizsai járásban. A csaknem 348 millió forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja, hogy gyorsabb és korszerűbb internetkapcsolat váljon elérhetővé a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára. A fejlesztés eredményeként akár 1000 megabájtos letöltési sebesség is biztosított lehet, ami az online ügyintézés, a digitális oktatás és a távmunka szempontjából is fontos. A projekt várhatóan 2028 végére fejeződik be, közölte az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. A hét elejé nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. A jelenlegi előrejelzések alapján komoly lehűlés nem látszik. Inkább egy átmeneti felfrissülés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik a

0: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 8 óra után 10 perccel. Itt aztán olvasom itt a nyilatkozatokat. Hát,
1: melyikét?
0: Mi történt a Györfivel? Csak ugye köszönöm szépen, ugye erről beszéltünk itt egy fél mondatot, és ugye hát itt a Hegedű Zsult egészségügyi miniszter, egyébként a táncoló.
1: Igen.
0: A táncoló ember.
2: Igen.
0: A Facebook oldalán elmondta, hogy a mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre, és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte emberséges és tanulni képes kommunikációra, olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat. Györfi nagyon elrúgta nála a pöttyöst. Én azt éreztem a Györfinél egyébként. Nekem ezzel így nincs bajom, nyilván szakmailag nem látok rá, hogy itt a háttérben mi folyik. A hallgatás elkenés rombolja a bizalmat. Aha, ja, arányos transzparencia, szeretjük. Szakmai őszinteség. Hát aztán itt lehet, hogy szakmai kérdések vannak ebben, mi nem látunk bele, de ez az oka, elküldték nekünk többen. Köszönjük szépen.
2: Hát ez Györfi... érzelmileg egy kicsit tököltet van benne, mint gondoltam.
0: Igen, Hegedűs azt hitt, hogy Györfi jelenár szerint marad a mentőknél, 18 éves kora óta ott dolgozik, és ez önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el kell ismerni, de mindennek rendelt ideje van. Hoppácska! Bocsánat, az idegen szöveg olvasása majd kicsit nehezebben megy, ezért is kérek.
2: Ugye befagyáltozom.
1: Megszoktuk.
0: Azért javultam az utóbbi időben. Az utóbbi években már igen, egy kis javulás. Ha nagyon koncentrálok, akkor el tudok olvasni, igen. Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon, bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé, csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés, azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
2: Kisiklott az életem.
0: Eszed magához ölelt 6 kiló villamoskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van, cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapét.
2: Valami az egy kis megformít, köszönöm.
0: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
2: Hol vagyok a listáról?
0: Örök fogyasztóként és...
1: Legnagyobb rajongóként.
2: Szakma, egy Matuzsálem.
0: Rásko Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
2: Hát életműdíj, vagy nem tudom.
0: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Jó reggel, csáv,
3: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
1: Meddig kellett vezetni a listát? Egy év, kettő?
3: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval...
0: Ezek ATP.
3: Én azóta viszem.
0: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
3: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor vele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
1: Ez márvány táblában van vésve a neved?
3: Nincs, ilyet még nem láttam.
1: Egy cukrászdában?
2: Egy csoki táblában vésték a nevét.
0: Igen. Albánok hányadikok lettek?
3: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
0: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázzat, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
3: nyilván teljesen más kategória.
0: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
3: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek, a, ennek az értékelésébe.
0: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az, az mennyi előkészület? Marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudomány ez is, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
3: Valójában így van. Amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, én viszont én egy elég spontán ember vagyok.
2: Nagyon megismerhettünk különben.
1: Egyébként nyugodtan tovább.
0: De csak egy visszatért, hallottátok, visszatért.
1: Miguel,
0: megszólalt.
3: Eszter kimászott a körtés
0: dobozból. Kolumbiai csokoládét hozol?
3: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
0: Abból ki kell menni, vagy meg kell rendelni?
3: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
0: mit
3: nem kell ezért.
0: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek. Vagy a
2: tisztatani súlyomcsokoládéra.
0: Igen, tehát mit tud?
3: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrészből van benne egy pici gyümölcsösség, szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
0: A kolumbiaiaknál fehér a csoki, kérdezik, hogy
3: nem.
0: Igen, most vagyok utána, megeszem két.
3: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
0: Kokoládé,
2: igen, valaki. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
0: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
3: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
0: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
3: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot. Aha. Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
2: de
3: viszont én ezt nagyon preferálnám.
2: Vagy azért, hogy kiderülj, hogy itt milyen fából faragtak?
3: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
1: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
3: Akkor adnánk többet.
0: De voltok csalni, várjátok.
3: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem,

0: nagy fagylaltjával.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatná erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
0: Hogy
1: oda meg kell
0: minden.
1: Érkezni, húzzunk aha. egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vanília fagyira, most mondtam valamit, mert
0: nem
1: lehet, hogy kihúzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
0: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
1: Igen.
0: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylat, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylatkészítésben. Igen, de vannak trendek például?
1: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylat, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
0: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
1: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlásra.
0: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
0: Mi most kísérletezel valami, mert kísérleteztél,
1: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
3: Unicorn is?
0: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
1: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspökszilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna például a fagyladot.
0: Kápia paprikából.
1: Kápia paprika és málna.
0: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
1: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jól működik.
0: És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
1: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
0: De az nem, most ez nem akartam kezdeni a kategóriát, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
1: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
3: Csak azt mondták, hogy mennyire
4: megmondani, az a baj.
1: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
0: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem mindenféle cuccot amúgy... belekevernek, aztán hadd szóljon.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
0: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
4: színezékelát. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
1: Szerintem nagyon. Ő magában és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék,
0: velük,
1: és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem azt, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot, és az 5 dekár

0: gombóc, az valójában az egy ekkora méret
1: csak
0: lesz.
1: Csak térfogatnivelővel fel van fújva.
0: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ehhez szoktam, ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylatot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek két zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
1: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombóc 12 000 forintért.
0: Igen, de az olyan.
2: Igen, viszont az olyan gombóc, hogy csak szívdaljott magad, abban benne van a kolumbiai csocsok. Annyi család 150 ezerből fagyizik.
3: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fagylalt pontosabban?
1: Ez így nagyon változó,
0: én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
4: De akkor nem, hogy drágább.
0: Nem, azt gondolom, hogy nem.
1: De hogy jön
0: nem.
1: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
0: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
3: Viszont
0: sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
1: Én nem összetem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
0: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ezt szeretem.
3: Ez Balázs is elmondhatja magáról.
0: Az utolsó folyásra.
2: Csak kevésszer.
1: Na, hogy mondja el a fagyis viccemet. És meg az a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
0: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát
1: szóval
0: is megcélozzuk.
1: Ha elmondod a nevét, az már konkrét. Az. Nekem semmi, hogy 25 millió forint.
4: Nem érdekes, nem egy levédek.
1: Kösz
4: szépen! Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
0: Csinálják nektek?
3: Nem.
4: De!
3: Nem.
4: Miért?
3: Nem,
4: már a csülős pacal.
1: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
3: Velem tartasszám kontaktust. Engedd el fel.
0: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Na, most ugye? Már nem.
3: Ja. Nem vagyunk még ilyen beállap.
1: Igen.
4: Ember egy kiló volt.
1: Na jó, mit kérsz tessék? Kérhet egyet?
3: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
1: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ugye megcsinálja, Ádám megcsinálja neked.
3: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
4: Nagyon jó!
3: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
4: Az jó, medvehagymás libamáj.
3: Tessék, jó, ez a Rákóczi dara.
1: Jó,
3: jó, én hát Balázsnak van, mi ott
1: képzelke? Egy májkrémeset.
3: De Balázs, egy írkávét kérek, egy írkávét kérek.
1: Egy írkávét, én kérek egy
4: jó.
1: Egy írkávét. Kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávé.
0: Ilyet csinálunk is, amúgy.
4: Jó.
3: Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
2: Resztem, báj!
3: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó,
3: kovászos uborkás.
1: Ú, az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy
4: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
3: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék, a kovászos uborkás.
1: Jó, mit kóstolunk, Ádám, még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
0: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez, hogy ez
1: jó,
0: a napból
1: csak
0: készül.
1: Akkor eszem körtét, csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét szem.
0: Akkor
1: nem vagyok hajlandó más
0: típusú körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Minden évben meghívunk, mert nagyon szeretjük ezt a fajta lelkesedést, és jó értelmet, őrületed, ahogy te készíted ezeket a cuccokat. Ádám, nagyon köszi, Fazekas Ádám cukrásmesternek, köszönjük szépen. Jövünk mindjárt 8:30, a fagyit talált ki, hogy mit kérsz. Gondolkozzál.
3: Azt mondják a többiek, hogy kóstolunk rá, hogy csirkésre.
1: Csirkés fagyit?
3: Annyira rossz lehet.
4: Hát vagy ami a vízben van, ugye?
1: A víz, a pina ízű fagyit. És elmondja, hogy szaríze van, és mondja neki a cukrász, hogy jó, de nyald egy kicsit feljebb.
3: Örülök, hogy itt vagy.
1: Úgy mondtam el a viccet, hogy nem mondtam el a viccet, és ez így nem ronda, mert csak egy ronda szó
3: nem,
1: volt
3: ez
1: benne.
3: Ez ugyanolyan ronda, és ugyanolyan drága lesz. Ágrombót fagyja ki ebben a szeremhávültetésben.
1: Jövünk a hírek után.
5: Hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Reklámot hallottak.
10: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lezárult az év kerékpárútja szavazás. Nagy kanizsai diákok tekerték körbe a Balatont. Több helyszínen is segítettek az alai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 10-e van, szerda. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Közös balatoni kerékpártúrán vettek részt a nagykanizsai Inkei iskola 3. és 4. osztályos tanulói, szüleik és pedagógusaik. A Zamárdiból Fonyódig tartó programot az iskola egy pályázaton nyert támogatásból valósította meg. A résztvevőket több balatoni településen frissítőpontok várták, útközben pedig gyümölcsel és műzliszelettel pótolhatták az energiát. Bár az időjárás nem kedvezett a túrázóknak, az eső és az erős szél sem tántorította el a csapatot. A nap végére kisütött a nap, a résztvevők pedig Fonyódon egy közös étkezéssel zárták a kirándulást. Az iskola szerint a program a mozgás népszerűsítése mellett a közösségépítést is segítette. Olvasható az aol.hu-n. Több helyszínen is beavatkoztak a hét elején az alai tűzoltók. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségében rekedt, miután meghibásodott az ajtó zárja. Az önkéntes tűzoltók kéziszerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók, számolt be az AOL. Változás kezdődhet térségünk időjárásában. A hét elején nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat, ami továbbra is kedvez a szabadtéri programoknak. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. Elszórtan kialakuló gócokra lehet számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék.
1: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
2: Itt vagyunk, jó reggel, de az más, az nem az, az nem az a dátum. Itt vagyunk, 3-1-8-9 lesz pontosan 3 perc, annyi van, hogy hát, ja, leért a cukor.
3: Annyi tehát, van, hogy megettünk felenged, de 1 kiló fagyit.
4: Egy
3: kiló
4: fagyit bevertünk. A pupillám itt tágul ki. Ez így jó lesz, srácok.
2: Ez egy jó nap lesz, leért a cukor. Gyerekek, jó, szóval Ádám, olyan, mint a Vilmos Körte fagyi, kis mennyiségben orvosság. Nagy mennyiségben, mert veszélyesebb. Nem, megszállott, veszett az ember, de a szó jó értelmű, nagyon szeretjük. Tényleg örült. Egyébként meg ez a Gelato Fesztivál második helyzetje, meg ez a Hollófém, azért ez egy nagyon nagy dolog. Itt még
4: Hollófém,
2: erről még mesélt, erre azért mindenki felkapja a fejét. Tehát ez, hogy egy Magyarországról ilyen rangos fesztiválra és egy ilyen verseny megnyerjen valaki, és bejusson a Hollófémbe, az tényleg nagy dolog. De ő megszállott, szóval de ez kell, gyerekek.
3: Tehát csak így lehet.
2: Csak így lehet.
4: Igen, és amúgy szerintem a legtöbb ember, aki sikeres a szakmában, az kb. Így gondolkodik, igen, hogy ezt nem is érzi munkának, hanem ez van, ezt szeretem csinálni, kész.
2: Írtam egy kis nagyon jó hasonlatot, ő a fagylaltkészítés Vitézi Dávidja. De tényleg, tehát hogy abszolút, tehát vannak ilyen megszállottak a szó értelme, és ő is az, tehát a Vitéz is az, nyilván megszáll, csak így lehet, egy ilyen fajta megszállottsággal. De hogy igen, Ádám a cukrásmesterség Vitézi Dávidja, mert hogy elképesztő, ahogy csinálja, még mind csinálja. És hát jó, gyerekek, az van, hogy jó, tényleg finom. Hozott egy Vilmos Körte fagyit, hát az valami egészen durva. Na, mi van a tetveiddel?
4: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól, akit most már nevelünk, a szöcskét csak őt szabadon engedni.
3: Mekkora biznisz, gyerekek, hogy fogsz egy szöcskét és egy katicát és eladod 50-ért. De nagy a csávó. De
4: olyan aranyosak haladott ülnek ott azon a gumiszőnyegen, körbe 10-12 gyerek, van egy apuka, aki ilyen bogár specialista, ő fűtötte fel ezt az egész rendszert, és akkor ilyen kicsi dobozokba összefogdostak egyesével ugye ezeket a kis bogarakat, mindenkiről el van mondva mindent, tehát nem szöcske, hanem ez egy szivárvány hasú, és akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
3: 5000 katicád van.
4: 1000 milliárd katicám lesz, de az hogy most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, hogy fogyasztja.
2: De cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
4: Nem fog elpusztul. Kézzed el, 2 évig egy katica.
2: Tényleg?
3: Hát fogságban. Nálatok.
2: Fogságban. Fogságban
4: ez nem fogság, ez egy wellness hétvége. Igazából megvárom, hogy a lányom elfelejtse ezt az egész, és szabadon fogom engedni.
2: Vagy mindig tehát, cserélt ki. Elpusztul éjszaka, cserélj egyet, cserélt ki egyet.
4: Erasmusza.
2: Abszolút. Szia kis katicabogara, halott vagy, jön a társad, és két naponta beraksz egyet. 10 évig lesz katicabogara, csak 2 naponta más.
4: Amúgy nagyon jó fej a katicabogara, esténként szokott ramazúrizni.
2: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
4: Igen, most átugrott egy tüzes karikát.
2: Persze, Netflixet néz meg, tüzes karikát, iszonyatosan jó fejlődik katicabogara.
3: Másfokú egyenlet. Ide vele!
2: Megcsinálja a gyerek matek leckét egy pillanat alatt. Ezek a mai katicabogarak már nagyon aranyosak.
4: Mennyire jobb fej ez, mint egy tamagocsi. Tehát, hogy így
2: egyébként igen,
4: jön haza, és akkor így ülünk a fürdőkádba, tegnap együtt fürdöttünk a gyerekkel. Nem, ne kérdezzük, hogy férjük be a kádba, mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy
2: de ki mostad a kádat?
4: Nem bászok.
2: Jó, nem, csak hogy fontos, hogy a kád az legyen kimosod.
4: Magával én nem beszélek.
2: Magával meg nem beszélek.
4: Igen, és az egyik így rám néz, nagy szemekkel azt mondja, lehet, hogy én rossz gazdi vagyok. Mondom, miért mondod? Mert 4-szer is megitattam.
2: Nem akart inni, de lenyomtam a fejét.
4: Ja, Istenem, jó.
2: Igen, belenyomtam a fejét a vízbe. Így állt te katica bogár, így állt.
4: Nem baj, egy azt mondja, olyan nagy szívük van kis szarzsákoknak.
2: Igen, cukik.
3: Meg a gondoskodást így tanulja meg.
4: Igen, a macska megközül az átszélen. Jó van akkor. Csinál csak, nem probléma.
2: Na gyerekek, olvastátok a futballal kapcsolatos, kicsit másfajta megközelítésű hírt, nagyon szeretem. Mert ugye ne technikailag nézzük meg, összértékben a futballválogatottat. Rangsorolták a foci VB indulóit. De más volt a rangsor.
3: Várjál.
2: Nem a cipőméret, nem a rugott gólok száma, nem a játékos keret összértéke dollárban vagy euróban. Nem így rangsorolták őket.
3: Mi lehet az?
2: Na, hogy rangsorolták a foci VB szereplőit? Mit történt?
4: Ami fontos lehet, hogy a fizetésük, a frizurájuk,
3: de ez, a frizura alapján?
2: Képzeld el, hogy nem. Azt mondják, hogy a pénisz méret alapján rangsorolták a foci VB indulóit.
4: Végre egy racionális döntés. Szerintem ez jó? Ez jó.
2: Igen? Meglepetés, hogy kinyert, egy milliméteren is múlhat anna egy siker. Van egy ilyen, hogy erotic.com, nyilván egy tök jó marketing fogás egyébként, és ők összerakták, hogy a méret alapján hogy áll a válogatott lista.
3: Honnan szedték be az adatokat?
2: Na hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés.
3: Messi, Azért írunk.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát gondolom, ugye vannak ezek a sztereotípiák.
3: Ja, hogy milyen ország válogatott, és akkor azt mondták, hogy tájföldieknek ekkora.
2: Ázsia nyilván nem jutott be az első százba. Tessék?
4: Ronaldónak nagy van szerintetek?
2: Ezt így ebben a formában nem tudom. De nem, portugálok nem állnak jól.
4: Az az én általános vélekedésem erről, hogy akinek nagy pénisze van, az nem lehet igazán ambiciózus a saját munkájában. Tehát az igaz,
3: mert
4: az ambíció...
3: elégedett a magával a mérettel.
4: Igen, tehát ő úgy születik, hogy már neki ugye mindene megvan.
2: Ja, értem, tehát hogy az ambíció hozza azt, hogy van egy hiányosságom, amit ambícióval kárpótolok, vagy ambícióval törlesztek, vagy pótolok, vagy fedek el.
4: Tehát, én úgy érzem, hogy apró fütykösök szaladgálnak a pályán.
3: Tehát ha megfordítod, az ambíciózus embereknek kicsi a fénisze.
4: Igen. Aha. De ez gyakorlatilag csak munkavédelmi előírás. Szóval,
3: nem
4: hogy, igen, nem? Tehát, hogy nem azt mondom kicsi, de hogy nem lehet egy nagy. Tehát nem gondolom, hogy egy ilyen... tehát, hogy nem.
2: Ők azt mondják, jól gondolkozom, mert azt mondják, hogy bizonyos elméletek szerint az átlagon felülméret gyakran az önbizalom és a dominancia szimbólumai tekintenek rá olyan tulajdonságoknak, amelyek a futballpályán is előnyt jelentenek, és ezért lehet, hogy ebben a rangsorban van valaki. Ki van elől? Tessék! Jó, nem ér azt mondani, hogy Afrika, tehát szűkítsünk, jó? Tehát értem, hogy mit akartok mondani.
3: Kongo.
2: Ki van elő? Nagyon jó, Kongo, nem jársz vesz az igazságok. Hát nyilván...
4: Szerintem Gánának nagyobb a pénzet.
3: Kongo, Csád.
2: Kongo, Csád, Etiópia.
3: Ja, igen.
2: Aha.
3: Milyen? Jó, akkor, de ha Afrikát...
4: Szenegál.
2: Na, például Szenegál, ez így eleve kimondod, hogy Szenegál, és
4: tudod, hogy még hosszú kimondás.
2: Szenegál. Szenegál. És ott látod az öltözőt, hogy ilyen elefánt, ormány, ember méretű csapkodás
4: nem
2: van.
4: Nem is kézzel nyitik ki az ajtót.
2: Egy ormánnyal nyitják az ajtót, igen. Meglepetés, hogy Ekvádort hozták ki az első helyre.
4: Ekvádor?
2: Szenegál és elefántcsontpart lett a dobogós, így ebben a formában.
4: Hát elefántcsontpart.
2: Elefántcsontpart lett a dobogós. De ott vannak a negyedik helyen a németek. Na, azt hogy sikerült berakni? Hogy sikerült berakni a németeket? Ezt mondd meg.
4: Szerintem a németek az direkt erre gyúrtak. Tehát genetikailag módosították a génjeiket, hogy ne legyen az, hogy alul maradnak. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy csak sem ez még az NDK-nak a hozadéka.
2: Ez lehet, de Ekvádor hogy kerül az afrikaiak közé?
3: Hát, sőt, az első helyre.
2: Hát, hogy kerül Ekvádor az első helyre, érted? Úgy, hogy közben ott van.
3: Szám nincs mellette, hogy mekkora az akkora?
2: De lehet, hogy van, Feri, csak az van. Ott ja, van, de ott a szám, hát ott a szám jobbra.
4: Elefántcsontfark.
2: Ott van jobbra, nézd, ott a piros, meg ott van alatta valamilyen másik szám. Figyelj, és közelebb megy a tévéhez, gyerekek, tényleg megöregettünk, az a vagy
4: én sem. Én már beírtam az Ecuador pénisz kifejezéseket a Google-ba, és tetszik, amit eddig látom.
3: Ecuador szóval... 17,58-al nyert.
4: 17,58. De akkor, akkor 8 millit nőttek tavaly óta, mert 17,58-at.
2: Megnyújtottak egy kicsit.
4: Ez a globális felmelegedés miatt van.
2: Várjatok, azért, amikor az ember néha oda keveredik ilyen szörnyű oldalakra és felnőtt filmeket néz, ott soha nem egy három darab ekvádori ember áll egy dővel, hanem
3: nem tudhatod,
2: három darab elefántcsont. Én úgy gondolom, hogy ők elefántcsontpartiak.
4: Be kéne hívni egy szakértőt, aki elmondaná, én nagyon szomorú szemekkel, hogy szerintem... gyakori félreértés, hogy az ekvádoriaknak nincs hatalmas péniszük.
2: Szerintem azok a férfiak inkább Szenegálinak tűnnek, Csádnak, vagy Dél-Szudánnak. Semmiképpen nem ekvádorinak, ha értitek, mire gondolom.
4: Tehát nem a norvég cserediákok,
2: nem a norvég cserediákok álltak oda. Mit keres ott Ekvádor? Magyarázza ezt nekem valaki. Érted?
4: Van egy honlap, aminek az a címe, hogy Why men in Ecuador have bigger penises? Tessék. Tehát azt írják, hogy nekik a világátlagot meghaladó méret.
3: Hát itt van. Akkor most
2: én értem, mert hogy a német válogatott is tele van egyébként fekete férfiak. Ekvádori egyébként zárójelben fekete férfiakkal. Tehát, hogy értem a német válogatott felkerülését a harmadik helyre.
4: Megnyitottam ezt a honlapot, és kaptunk egy vírust. Na.
2: Gondold, de milyen honlapot nyitott meg? És ez még csak egy enyém volt.
4: Annyi, hogy azt mondta, hogy adja meg a bankkártya adataidat, és akkor visszaadják.
2: Hát most nézd meg a német jajtás válogatottat.
3: Ha nem akarok,
2: nézd meg nekem a német válogatott keretét. Hát nem mond nekem, hogy te német.
4: De figyelj már, amúgy úgy kéne.
2: Nem mondod. Tessék, német válogatott keret, ezt így is be. Olvasom az első hármat.
4: Mondom, mi a stratégia. Azt kellett volna csinálni, minden csapatnak össze kellett volna adni a csapattagoknak a péniszének a méretét, hogy a végén egy nagy szám jöjjön ki, és abból kellett volna összehasonlítani, hogy ki fog nyerni. Érted?
2: Hogy micsoda, mit mondasz, hogy?
4: Tehát a csapat tagja, az aktuális csapat aktuális tagjainak a pénisz méretét egymáshoz adni.
2: Igen.
4: És akkor utána kijön egy nagy szám, mint 5 méter, és akkor az alapján hasonlítsunk össze, hogy melyik csapat.
2: Jó, én mondom a nevet, mondd a cendit. Marik Tahalik.
3: 30.
2: A jó öreg szudáni német Mali Tavi. Szerinted 30 vagy 35? Jó, van egy ilyen, hogy Veldmar Anton, hát ő szerintem 8, nem? Tehát, hogy teljesen... Jonathan Tahaha. Tessék, na, Tahaha-ra mit mondasz? Szerinted egy
4: 19.
2: Hát akkor mutatom a fotót, ott van Jonathan. Hát...
4: Én Antonio Rüdigernek adnék.
2: Rüdiger nagyon német. Rüdiger nagyon német.
4: De nézd meg az arcát.
2: Rüdiger nagyon német. Ő igen, hát ő abszolút. Jó, aztán azt mondja, hogy várják ki.
0: Ásanku edrauga.
2: Ásanku edrauga.
4: Kaj havaret.
2: Hát érted már, hogy kerültek föl a németek a harmadik helyre?
4: Na,
2: hát
4: de meg olyan, ami a pénis, ott van, tessék, Pascal Gross.
2: Na, Gross. Hát a Gross. Hát a Gross.
4: Ő
2: mindig csak lehúzta a csoportátlagot. Na, hogy állj ki a sorból.
3: És akkor ugyanez a mi sikertelenségünkre is magyarázatot adhat?
2: Hogy nem vagyunk fönt a százas listán.
0: Hogy mi nem jutottunk.
2: Nem jutottunk ki. Azt mondták, hogy extra kis pénisszel rendelkezők ki se juttak a világbajnokságra. Úgyhogy ez az oka valójában.
4: De pont ennek kéne a lényegnek lenni, hogy a kis pénisszűek nyerjék meg az összes világbajnokságot.
2: Nem. Miért?
4: Hát mert azok nagyon futnak. Semmi, a légellenállásnak is jót tesz, a motivációnak is jót tesz. Szerintem dinamikailag nagyon sokat számít, hogy nincs elő semmi, amit vinni kell, szaladni kell. Zsűr, miért nevetsz ezen?
2: Elképzelte magát. És akkor az azt jelenti, hogy ázsiaiak, kínaiak, Fülöp-sziget, tehát se egyáltalán be se kerültek semmi. Az első tízbe. Tehát csak afrikai csapatok meg a német válogatott került be az első tízbe.
3: Plusz Dél-Amerika.
2: Plusz Dél-Amerika, igen, ugye Ecuador megnyerte. Ez Ecuador még mindig rejtély. Ezek ott valamit ott nagyon tudnak.
4: Jó, te melyik csapatba férnél be?
2: Én
0: szerintem
2: a női szinkronúszó. És most hírek. A női szinkronúszó, a brazil női szinkronúszó válogatott egy orcsipesszel szerintem kiválóan lehoznám a spice gyerekek.
4: Amúgy a mi feltról focit ezek a
2: igen.
3: Végre egy olyan téma, ami nem foci.
2: Amennyi konkrétumot ebben a megszólásban, ezt ők ugyanígy el tudják mondani 9 óra után, ebben biztos vagyok.
4: Azt mondják, hogy Deák Dani még továbbra is pénisz szakértő, tehát lehet esetleg őt is fel lehetne.
2: Igen. Tehát vissza a listát, Zsül, nézzük még meg az első 10 helyzetet. Szerintem ázsiai egyáltalán nincsen. Azt mondja, hogy ott vannak a brazilok, ott vannak az ausztrálok. Na most mondd meg, ott vannak az ausztrálok is. Kongó.
3: Hát, ugye?
2: Ugye értjük, hogy miért. Gána. Jó, hát ezt akkor egyértelműen elvitte Afrika, mint kontinens. Érted? Tehát Kongó, Gána, hát a paraguaiak még kicsit becsúsztak. No, norvégok, oda néz, oda értek ők is.
3: Jó, de utolsó, egy 14-34.
2: 14-34-et hát írtak a norvégokra.
3: Egy komoly 4 centi van az első helyezett között.
2: Abszolút egyébként.
4: Elkezdtünk péniszeket kapni, hogy... És
2: Nem, ez én 9 óra után futballjátékot játszom. Becsukom a szememet, akarom.
4: Küldjétek el a pénzeteket és az ambíciótokat.
2: Nem akarom a Viber falat letiltani, gyerekek.
4: Empirikus kutatás. Empirikus kutatás, megmondjuk, hogy van-e összefüggés.
2: Curaçao az hol szerepel a maga szombathelyi...
4: Narancslével.
2: Igen, egy kicsi narancslével, egy kicsi narancslikörre. Hol szerepel? Ugye ők kijutottak, annyian vannak, mint Szombathelyen az egész országban, érted? És ott vannak a VB-n. Ez nagyon fáj nekem. Ez tényleg nagyon fáj. De nem jutottak fel a listán, Szombathely is fáj. Ők nem jutottak fel. Érted? Egy szombathelyi ember kimegy a világbajnokságra.
4: De az van, hogy Curaçao, szerintem már csak a nevében arra gondolok, hogy ők is jó kis
2: helyezés. Hogy Curaçao jó helyen vannak, arra gondolsz?
4: Szerintem igen.
2: Igen.
4: Igen, igen. De most amúgy röhögsz, de ezt miért nem csináljuk meg ezt a kutatást?
2: Nem akarok, mert ne küldjek.
4: Küldjetek el, csak az hányzadés, hogy mi a pozíció, amiben dolgoztak. Csak, hogy tényleg, hogy milyen magas pozícióban dolgoztak, és hányzadés, csak ezt írjad.
2: És 9-től az SMS, Lajos vagyok, nem tudom, Lajos vagyok, Csargoncás 8, Béla vagyok, Cukrász 9, orvos vagyok.
4: Rádiós műsorvezető vagyok, 4-es.
2: Igen, Happy Endre vagyok, rádiós műsorvezető. Nem, Happy-t nem bántjuk, akkor tessék. Dénes Tamás vagyok, 6 centi. Rádióban dolgozom, 6 centi. Köszönjük, Tamás, hogy ott szóltál a műsorhoz. Igen, Vágó Piros vagyok, 16 centi.
4: Vagy ja, írt egy 8 centi sárkozi turust is.
3: De az olyan.
4: Ez olyan.
2: Na. Ja, Istenem. Ez na jól van, gyerekek. Futballjátékunkra, ha már futballozunk, futballjátékunkra lehet jelentkezni egész nyugodtan. Igen, és kérdéseket kapnak majd játékosaink, 3 darab kérdést. Aki többre tudja a jó választ, az nyer 100 000 forintot. Jó, 100 000 forint cash, ráadásul futball világbajnoksággal kapcsolatos kérdésekre kell felelni. Jó?
0: Jó!
4: Nagyon sok információt kapunk a percekben.
2: Zsűr, légy szíves, töröld a Viberemet, és csak 10 után telepítsd vissza.
4: Úgy ömlenek be a számok, mint a Buxindexet visítenék fel, de óriás.
2: Igen. Hál' Isten, fotóval nem illusztrálják, csak küldenek egy számot, meg hogy felső vezető vagy.
4: Hegesztő vagyok, 22.
2: Plasztikai sebészség 28. Igen, de volt 10 az implantátum.
4: Azt mondják, hogy a sprintes fiúknak van nagy ugró lecük.
2: A sprintes fiúknak?
4: Igen, az atlétikában.
2: Nem tudom, hiányosak az ismereteim, megmondom őszintén.
3: 100 méter síkfutás?
2: Tudom, mi a sprinter, hülye, nem ebben hiányos. Ilyet, hogy... De nem ebben hiányos az ismeretem, hogy nem tudom, mi a sprintfutám.
4: Hanem a sprint?
2: A sprint a 0-tól 100 méterig, illetve a 110 méter. Fedett pályás atlétikán pedig 60 méter a sprintfutam. Köszönöm szépen, ezt tudtam. Nem, ezt nem tudtam. Na, jövünk mindjárt 2 perc, vagy 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
15: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Friss fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért, Indics Diola reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
16: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
17: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió

0: reklámot hallottak.
1: Nagykanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Változás az országos jégkármérséklő rendszerben. Római kori katonai saruk maradványai kerültek elő. Új parkoló épül Söjtörön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Különleges római kori leleteket mutat be a Nagykanizsai Múzeum. Az inkei kápolna közelében feltárt 3.-4. századi temetők több sírjából szegecselt talpú lábbelik, úgynevezett kaligék maradványai kerültek elő. A bőrből készült saruk az évszázadok során elpusztultak, de a talpba vert vas szegecsek megmaradtak. A leleteket két férfi és egy fiatal nő sírjában találták meg. A kaliga eredetileg a római katonák jellegzetes lábbelije volt, amelyet hosszú menetelésekhez használtak. A szakemberek szerint később a civilek körében is elterjedt, ezt bizonyítja a női sírban talált lábbeli maradványa is. A leletek a csaknem 2000 évvel ezelőtti nagykanizsai római közösség életébe engednek betekintést. Olvasható a múzeum honlapján. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. A nappalok továbbra is melegek lesznek, ugyanakkor a légkör egyre labilisabbá válhat, ami kedvez a helyi záporok és zivatarok kialakulásának. A napsütés azonban továbbra is sok órán át jelen lehet, ezért összességében kellemes nyár elejé időre készülhetünk. A hajnalok továbbra is frissek maradnak. A szél általában nem lesz jelentős, de zivatarok közelében átmenetileg megerősödhet. A nyár elejére jellemző változékonyság ugyan megmarad, de összességében meleg időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz. 3 perc múlva, hello, bello.
3: Csövi, möfi.
2: Csövi, pöfi?
3: Pöfi.
4: Pöfi, csövi?
3: Pöfi.
2: Mi a legkellemetlenebb köszönés?
4: Csumesz. Csöves csokoládé.
2: Csöves palacsi, vagy egy csokoládés palacsinta.
3: Csumesz.
2: Csumi.
3: A csumesz, nem.
2: Csubidálom.
3: A csubidálom, a csumidádat.
2: Csumidesz. A csumidesz jó, a csumidesz a majom óta. A csumidesz a majom óta nagyon működik, igen. Gyerekek, milyen időnk lesz, Ferenc? Mondjál valami vapésat, mondjál.
3: Megint azt mondták, hogy jön, azt nem jött.
2: Igen, egyébként tényleg
3: az lett, amit nem ígértek, azt össze-vissza vagyunk hülyén bele a világba. Elég!
2: Köszönjük szépen! Nagyon tartalmas,
5: az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
4: Szerintem akkor Feri férfias, nem?
2: A nagyon!
3: Hát de már most ettől nincs ki a tököd. 2 hete azt ígérik, hogy szakadni fog az eső. Érted? Így áll a föld, kinyitotta a föld a száját, hogy beleessen az eső. Ott áll a tavunk, így.
4: Arra gondoltam, hogy milyen úgy lehetne visszaállítani
3: elég!
4: A vízszintet.
3: Ökoegyensúlyunkat.
4: Ha rengeteg ember belemenne be a kevés vízbe, akkor feljön a vízszint.
3: Igen, de nem állhattok ott állandó.
4: És akkor utána
2: váltok benne.
4: Egy szöcsváltó.
3: Igen. És óránként ki lehet jönni pisilni.
4: Nem szabad kijönni pisilni.
3: Hülye vagyok, igen.
4: Na hát ezt tudtam.
2: Tengermély tiszteletem, minisztertársaim. Júj, de jó. Na jó, de ez már a modoros köszönés. Várjatok, ez egy külön fejezet, azt most ne nyissuk ki. Van még egy futballos játékunk, de előtte egy ritka neurológiai betegség. Ti hallottatok olyat, hogy valakinek egyik napról a másikra úgy megy el a hangja, hogy soha többet nem jön vissza? Kívánnátok ezt valakinek? És igen. Ha igen, miért pont a, párotoknak?
4: Az a helyzet, hogy...
2: Van egy ilyen neurológiai betegség.
4: Van egy ilyen félelmem.
3: Hogy neked megy.
4: Hogy lesz egy valami nagyon jó fellépés, és előző este.
3: Nem, ahogy fölérsz a színpadra, föllépsz, és...
4: Figyelj, ha már fel vagyok,
2: és megoldom. És be van varva a szád.
4: Ha már fel vagyok, megoldom, akkor eltáncolom.
2: Hétköznapi családi vacsora örökre megváltoztatta egy brit család életét. 47 éves James Johnson otthon ült, nem a Don Johnson, csak szólok, otthon vacsorázott feleségével, amikor váratlanul elvesztette a beszédkészségét. Hallottatok, hogy van ilyen? Felesége először attól tartott, hogy a férje sztrókot kapott, ezért mentőt hívott. 6 nappal később kiderült, hogy funkcionális neurológiai rendellenesség, amit megmértek nála, vagy rájöttek nála, hogy ez van, és elvesztette az agy és a test közötti információ áramlásban zavarált be, ezért nem beszél többet. Van egy igen, meg egy nem gombja. Ezt adom mondjuk, szeretném képzelni.
4: Szerintem, igen.
2: Ott van egy yes.
4: Meg egy talán kéne azért.
2: Ott van egy no. És 3 évbe telt.
4: Ez zsűl, csak mondom.
2: Zsűl. A tekintetében van valami zsűlös, igen. 3 éve nem szól egy szót se. Nem tud hangot kiadni. Azt a mindeni gyerekek. Ez milyen durva.
3: Rohadtul megunt ezt az egészet otthon a családdal.
2: Az egészet eljátsza?
3: Eljátsza.
2: Tudom, hogy a süket-süketnek teteti magát, de mindent halt. Ez ugyanolyan. Simán lehet, hogy van hangja.
3: Nem kell magyarázkodni, csak fölmutatod. No. Apa elmet. No.
2: No. És csak a yes.
3: Drágám,
2: és a no.
3: Drágám, vehetek új. No. És nincs magyarázkodás. Nem,
4: te amúgy is így yes, nem?
3: No. Igen, ja, no. Yes.
2: Big no. Yes. Hallásomat szeretném elveszteni, arra van tippet, de írja egy hallgató. Tehát ez milyen durva, mit mér rád az élet, nem? Üldögélsz otthon vacsorázni, és a következő pillanatban soha többet tudsz meg, nem tudsz megszólalni. Mi
4: hát ez
2: mi
4: nem van? A legrosszabb dolog, ami történhet, mert na, sokkal rosszabb, hogyha megvakulsz. Amúgy.
2: Szerintem sokkal rosszabb, ha kikötöznek egy vonatsíre, átmegy a nyakadon egy tehervonat, és utána még a két lábadat levágják fűrészre. Ahhoz mit szólsz?
4: Utána pedig egy nyest lehúgyod. Erre gondolsz?
2: Nyilván, ha hirtelen megvakulsz, hogy egyszer csak elmegy a hangod, és ott élsz, és beszéltél, és családod volt, és nem tudsz többet megszólalni, de fejben gondolkozol. Tehát fejben mennek a mondatok. Meddig bírnátok?
4: De szerintem némának lenni nem olyan gáz, mint tehát, hogy most így... Erre sokkal rosszabb. Tehát engem zavar, hogy még nem tudik gyalogolni, vagy sétálni, vagy
3: ilyesmi. És eltátogni el tudja?
2: Hát tehát kinyitni ki tudja a száját, csak nem tud rajta hangot kiadni. Te bemegy a közébe, és azt
4: mondja...
2: nagyon a korzom, Feri. Feri, mi történt veled, Feri? Ennyire megviselt, hogy nincs vizatóban.
3: És kérek egy fagyit.
2: Jó van, Feri, itt van a valójában, húzzál.
4: Szerintem semmilyen hang nem jön ki a torkán.
2: Nem jön hang ki.
4: Semmilyen hang nem jön ki a torkán, de most szerintem némának lenni nem gáz.
2: Nem, miért te hangodból élsz? Hát ne csinálj. Tehát neked elmenne a hangod, mit csinálnál? Hát mit
3: táncolna most mondta.
4: Akkor kiderülne, mire vagyok még képes.
2: Mit van még a hangodon kívül?
3: Akkor csak a tested marad.
2: A hangod után csak a testedből tudnál élni.
4: És akkor mi van? Nem szégyen az.
2: Meg egy ártáblád, meg egy ezt, meg egy...
4: Nekem csak ezt táblád lenne.
2: Egy ezt tábla, egy ártábla, meg egy
4: jó egy oh my god.
2: Igen, oh my god, de yes.
4: Oh my god.
2: Oh my god, but yes. Így van, ez lenne a táblád, illetve az árakat mutatnád, érted? De hogy az, gondolod, hogy neked mire elmenne a hangod, vagy nekem elmenne a hangom?
4: Szerintem kicsit megkönnyebbülésnek érezni. Igen, igen.
2: Nem tudnál megszólalni soha többet.
4: De figyelj, szerintem megőrülnél. Most mit csinál? Most szörfözgetnél, ülni a Maldívon, simogatnál hajad.
3: De akkor se a kommunikáció hiányzik. Nem csak az, hogy amiből keresed a pénzedet, hogy nem tudsz egyet beszélgetni.
4: Gyerekek, de leírnám, lenne egy kis ilyen szintetizátorra kötök klaviatúrám.
2: Fölmutatod a gyereknek, hogy szeretlek meg. De jó, hogy itthon vagy.
4: Nem, hát a gyereket úgy szeretném, hogy így belenyomnám a testembe őt a test jelölelésre.
3: És egy veszekedésnél, mikor elkezd veled üvöltözni az egyik, mutatod,
4: hát
3: hogy
4: a veszekedés áll, gyorsan verekedés lesz.
3: Megírod és leírod. Hát ez nem lehet.
4: Ugye, annyival jobb a reakcióidő, mint a többieké, hogy szerintem ez így lesz rá idő. Nem, tehát nem kezd, nem kezd. Szerintem amúgy az van, hogy ez egy ilyen nagyon pihentető zen állapot, mert átkerülsz egy másik sávba ezáltal, hogy, hogy ugye nem kell részt venned ebben a mainstream kommunikációban, és így megbölcsülsz, és ott azok az emberek, ezek a beszédtől fröcsögő, unalmas
3: sétkezők. És milyen bölcs, megint hallgat.
4: Csak ott ül, és így, anyádat, anyádat.
2: Én szerintem azért ezt nagyon nehezen élném meg.
4: Én nem. Nem. Én szerintem abszolút megtalálom benne a nyugalmamat. Néha
2: szerintem az előadásodra nem mennének annyira jegyek.
4: Hát nem látnánk
2: meg. Bracó csak néznie.
3: A humorista, aki csak néz.
2: Aki az a stand-up, hogy csöndben van. Azt és hiszem, lehet nézni
4: Amerikában
2: őt másfél óráig.
4: Azt hiszed, hogy Amerikában nincs olyan humorista, aki kommunikációs géppel dolgozik, de hogy nincsen.
2: Akkor tényleg... Fölmegy és csöndben van?
4: Nem, felmegy és van egy kis gép, és akkor mint a Stephen Hawking beírja, és akkor
2: ilyen. Ja, mert hogy van valami beszédképesség zavara, tehát nem tud beszélni.
4: Aha, igen.
2: És beírja egy gépbe?
4: Aha.
2: Hát a franc

0: Látjátok már ezt ezt a napoli? Nem. De most egy másik műsorra lép föl. Most pikádókat, pikádókat
1: lő. Ahogy ez lövi?
0: Ahogy lelövi a lufikat a pingponglabdával, meg a pikádóval.
2: Sit down, comedy.
0: Érted?
3: Én azt nem értem, hogy suttogni tud? Tudnia kell.
2: De miért? Miért?
3: Azért, mert levegő jön ki? Tehát levegőt csak vesz.
2: De nem tudja az idegrendszer, nem tudja nem a
1: szavakat, nem tud mondani,
2: formának
1: érted?
2: Formának kell a szád, a nyelveddel.
1: Meg tehát elfelejted beszélni, nem tud beszélni.
0: Suttogjál úgy, hogy nem értem, mondjál valamit, úgyhogy csak suttogsz valamit, hogy becsukom a szemem, suttogjál, ott ülünk ketten, suttogjál.
1: Nem tudsz szavakat.
2: Nem,
0: hülyes vagy. Nem, nem így ezt értem, nem vagyok hülye. Hát az, hogy Balázs hülyes vagy, ez azért, hogy suttogva is értem. Hát azért ennyire nem vagyok
1: érted. Ezt mondom. De nem, hát nincsenek meg a szavak, érted?
0: Suttogjál úgy, hogy nem tudsz artikulálni. Mondj egy mondatot, hogy nem artikulál, csak.
2: De szerintem ez történik, a és már nem szólal meg.
0: Szerintem egy sima kett délután a Gyula. Kett délután a Gyula.
3: Csak a szokásos.
0: Jó, vagy Gyula, nyugodj meg. Villapadra. Csak a szokásos kett délután a Gyula. Megint felment a vérni másod.
2: Nem tudom, én most már kicsit vágyom rá. Legalább süket legyek.
0: Szerintem te összeomlanál.
2: Nem igaz. Egy nagyon félre ismersz engem. Én szintet lépnék azért.
0: Hagyjál már, megjelenik egy piros pötty a karodon, érted, és izé vagy. Érted, azt gondolod, hogy ebolád van Afrikából. Ha elmenne a hangot, szerintem.
2: Mert nekem még dolgom van ebben az életben, de az más.
0: Igen.
2: De az más, hogyha a hangom elmenne, figyelj, szerintem nagyon békés, nyugodt életet élnék, mondjuk nem tudom, kommenteket tudnék írni Facebookra, tessék. Ott kommentelgetnék, abból élnék.
0: Nem, itt ülnék ketten, te meg mindig pötyögnél.
2: Igen.
1: És felolvasná a Zsül.
0: És felolvasná a Zsül.
2: Nem, választani fogom neki egy hangot.
0: 10 év múlva ilyen műsort fogunk csinálni. Eszter, pötyög,
2: nem kell ez annyi párni. Figyelj, szerintem sokkal hamarabb el fog ez élni, de választom magam neki egy sima hangot, de olyat a világból.
1: Géphang.
0: Jó.
1: És géphangon beszélnél.
0: Oké, okay, akkor viszont fogadjuk meg azt, hogy bárki kap először sztrókot közülünk, egyszer betoljuk ide, jó? Oké, okay. Kimondunk egy ilyen ígéretet egymásnak?
1: Igen.
0: Tehát a bal szemem, ha kacsintok, a jövök, a jobb szemem, ha nem akarok, de ti akkor is hoztok, jó? És egy sztrókkal itt bent kell lenni egy adást, jó? Ha csöndes vagy, csöndes vagy, vagy, de itt kell lenned, jó? Hogy Feri, akúgy a
1: fáradat.
0: És emlékezni fogsz erre, hogy... Emlékezni fogsz erre, hogy megfogadtuk.
2: Én csak szeretnék, én most Lacira ránézek, és azt mondom, Laci, akármilyen lesz ez a büntetés, tudd róla, hogy én ebben nem vettem részt.
0: Semmi, hát
2: nem vettem részt, én nem aláztam meg a beszélgetést.
1: Senki nem aláztam meg a strókosokat,
2: nem aláztam meg őket, nem fogom Ferit kihozni az otthonból.
0: Pont azt mondom, hogy bárki először.
1: Ez az egyetlen őszinte rész volt, hogy engem nem mozolt ki.
0: És a többiek nyelvtörőket adnak neki, jó? Nehéz szavakat és nyelvtörőket, és az lesz a játék, hogy kik mit mond Feri. Lecseréljük végre ezt a rohadt fekete Ferigen nevet. Mit mond Feri? Hogy mondtad Feri?
2: Ami az a durva.
0: Hát ez nagyon jó. Mit mond Feri? A szponzorunk a klímagyártó, a Samsung. 100.000 forintos készpénz. Mondjad Feri, hogy mondod? Jézus! Hát jó, hát akkor ez is
2: Anna, hagyj kérdezem, hogy te...
0: Nem múlt engem tanul ez
2: én, a sikert. Anna, megkérdezem a Dadogósok Érdekvédelmi Szövetségétől, hogy...
0: Természetesen, ez egy vicces reggeli műsor, mi viccelünk. Viccelünk.
4: Pont ezért.
2: Így van,
4: pont ezért.
0: Ez egy vicc. Azt mondják, minden este ilyen hízik egy fröccs.
1: Ahhoz már több kell, mert...
0: Hát ez azért már azért jóval több kell. Ja, Istenem! Hát, nagyon jó, megvan az új játékunk, örülök. Egy tökrög jóta dolgozunk azon, hogy legyen új fekete férjegen nemünk.
2: Én ugyanúgy ezek a kis szabó most leírta, hogy jó, hogy érez.
0: Csak SMS nézek. Na jó, egy jó focis játékkal ez ezt az. Meg tudjuk fejelni, szerintem.
2: Én mindenkinek szeretnék elnézést kérni, és jelezném, hogy ez a társaság nagyon nagy mennyiségű cukorhatással adott.
0: Így van, így van, így van.
2: Most szakad be, most szakad be.
0: És egy kis időjárás, hogy
2: Szatmári úr, nagyon boldog lenne.
0: Szatmári úr. Adj egy játékost, Anna. Adj egy játékost. Ide nekünk egy játékost. Halló, jó reggelt.
4: Nem egyet, kettő.
0: Kettő. Bea. Iza. Iza, szia.
5: Hello.
0: Iza.
5: Hello. Sziasztok.
0: Hello, Iza. Mi a helyzet, Iza?
2: Nem mered Feri.
5: Minden rendben. Én azt nem tudom, hogy most itt kell hallgatni benneteket, vagy a rádió.
0: A füleden, Iza, a füleden.
5: Jó, oké, itt vagyok.
0: Az a legfontosabb. Minden másod már részletkérdés. Hát ahol kell szerencsét, amikor a telefonban itt, hogy az egyszerűbb.
5: Jó, oké.
0: Jó? Feri fogja feltenni a kérdéseket, de már úgy látom, hogy...
2: Jó, hát az első kérdés.
0: Jó, az első kérdés. Te jó Isten! Na,
5: szóval.
0: Na, várjál, adjuk még neked Attilát. Szia, Attila!

0: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nem jelzett Attila, honnan hívtál minket?
2: Ne csaljál, ne csaljál!
1: Ne gyere vissza normálba, Feri! Mi a helyzet, Attila?
0: Jelenleg Ausztriából, de egyébként Békés megyei vagyok.
3: Ez az!
1: Ez jó, ez jó. Na jó, van három darab kérdés. Hogy? Ennyire, hogy javul az állapotod, Feri? Nagyon rohamosan javulsz, Feri, rohamosan!
2: Békés megyei vagyok, az jó!
1: Rohamosan javul! Nagyon javul az állapotod, Feri, a minden itt neki. Attila, mivel foglalkozol?
0: Futárkodom.
1: Futárkodsz, jó, várjál. Itt eltörtünk egy kicsit, ne haragudj csak. Kitaláltunk egy új játékot, mi nagyon szeretjük. Kérdés, hogy máshogy fogja szeretni. Na figyeljetek, három darab kérdés megy, és... Már mindegy, ez most már elúszott ez a megszólás. Szóval, hogy három darab kérdés, egy-egy, aki a döntetlen, akkor egy döntő kérdés, jó?
3: Eszter,
1: az a jó, hogy... Az a jó, hogy közben a sales osztályunk hozott szponzorokat, akik ott állnak átatok mögött, gondolják, na ezt a műsort mi is akarjuk támogatni. Ezek tényleg jól érzik magukat. Megjött egy szponzoros bemutató van itt átunk mögött. Na tehát, figyelünk. Bea, tiéd az első kérdés. Ja, mindkettőtöké, aki tudja a választ.
3: Na, azóta, hogy Anglia 1966-ban megnyerte a világbajnokságot, hányszor jutott túl a...
0: Negyed döntő.
3: Ne, elment a hangom. Jó?
0: Hatszor,
1: igen.
0: Négyszer.
1: Jó válasz.
3: Kétszer,
1: így van. Akkor aki közelebb van, az nem?
3: Így van.
1: Jó. Jó?
3: Jó, jön a következő. Melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a Arnát?
1: Igen.
3: Na, melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a tornát? Egy országot kérünk szépen.
0: Portugália.
1: Igen, tényleg nem. Jó lehet a tipp. Oké, Bea? Iza?
0: Iza. Melyik Portugáliát mondtam?
1: Portugáliát mondják.
3: Mind a ketten rosszat mondtatok, mert a holland válogatott.
1: Hollandok!
2: Nem hallottam, mit mondtál? Melyik válogatott?
1: Hollandok nem nyertek VB-t soha.
3: 74, 78 és 2010-ben is második.
1: A minden segít neki, ezt is megtapsoljuk.
3: Na jó, akkor egy pont eddig a fiú versenyzőnké. Itt az utolsó kérdés. Ha Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is pályára lép a 2026-os világbajnokságon, hányadik világbajnoki szereplésük lesz?
1: Annyi, hogy Lionel, de enged, ez már
3: Lionel,
1: ez ma a legkevesebb.
3: Lionel,
1: ez ma a legkevesebb problémánk.
3: Igen? Nem ez lesz a bűnti. Nem. Hanyadik világbajnoki fellépésünk lesz ez?
1: Lionel az a Ricsi. Lionel.
2: Én soha többé nem szólok meg.
1: Igen, tehát Lionel, nem érdekes. Jó, szóval, hogy akkor hányadik világbajnoksága lesz?
0: 35.
1: Kinek a Messinek a 35. világbajnokság? Azt fölszorzom négyen, akkor rohadt idősen lesz.
3: Nem együtt, külön-külön. Tehát ja. Lionelnek...
1: Azt gondolod, a 35. VB jelen, az 120 éves lenne most, ugye?
3: Nem együtt, külön-külön, de ugyanannyiszor, milyen mind a ketten kint vannak, ugyanannyiszor vannak kint VB-n.
1: Kicsit aggasztján, 120 éves, de még nagyon... Tessék?
0: 10.
1: VB-je lenne a Messinek.
0: Bocsánat, nem. 5.
3: Igen, mit mondasz erre? Te másik játékos, akinek a neve?
0: 6.
1: A jó válasz pedig?
3: 6. És ez új csúcs.
1: Új csúcs, nagyon jó, gratulálunk. És akkor ezzel megnyerte... Ezzel megnyerte?
3: Megnyerte Attila.
1: Bea.
0: Ez a, köszönöm.
1: Puszilunk be a közi. Iza, ne arra, hogy puszi. Ez van, teljesen elment ez a megszólás. Bea, mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megőrülsz.
4: Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jó voltából.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
1: Hát örülünk.
0: Én is örülök.
1: Vigyázz magadra, köszönjük.
0: Olyan nagy...
1: Neked is, ciao, bocs, itt a káoszért. Hello, Attila, ciao.
2: Hogy nem olyan, ilyen Star Wars karakter?
1: Feri?
2: Ha?
1: Zseniális, ezt hozni. Mondom, megvan az új játék, ezt hozni.
2: A Dagoba rendszerből jöttél. Jó?
1: Azt beszéljük meg, hogy igen, nem, ezt nem mondom. Jó, oké, fél tíz van pontosan. Jövő mindjárt, itt vagyunk. A nap legjobb pillanataiban.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Reklámot hallottak.
17: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Internetfejlesztés a Nagy Kanizsai járásban. A fiatalokra fókuszál a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldföldet fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek. Idén mintegy 400 település nevezett. Szélessávú internetfejlesztés indul a Nagykanizsai járásban. A csaknem 348 millió forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja, hogy gyorsabb és korszerűbb internetkapcsolat váljon elérhetővé a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára. A fejlesztés eredményeként akár 1000 megabájtos letöltési sebesség is biztosított lehet, ami az online ügyintézés, a digitális oktatás és a távmunka szempontjából is fontos. A projekt várhatóan 2028 végére fejeződik be, közölte az AOL. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. A hét elejé nyárias meleg után valamivel mozgalmasabb légköri helyzet körvonalazódik. A különböző modellek szerint a hőmérséklet továbbra is kellemesen meleg marad, de a korábbi napokhoz képest több felhő jelenhet meg az égen. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakulhat. A záporok és zivatarok esélye növekedhet. A jelenlegi előrejelzések alapján komoly lehűlés nem látszik. Inkább egy átmeneti felfrissülés valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5 perc múlva 3:40, és nap legjobb pillanatai. Volt egy Magyarország-Kazasztán meccs, őrületes gólokkal.
2: 3-1-es siker.
1: Egyébként igen, 3-1-es, 1-0-ra vezetek a kazakok, aztán megráztuk magunkat a fél időbe a fiúk, kiszaladtak újra a pályára, 3-at bevartak. De hogy leszakadt egy pókkamera, ugye ennek ez a neve, hogy pókkamera, az Opcsitől egyébként 3 méterre, ő ott valószínűleg újjászületett, és ezekről a hirtelen fura, kicsit ilyen megmagyarázhatatlan balesetekről beszélgettünk, mindenki élt már át ilyet és hasonlót, már nem az, hogy rászakad a fejére egy pókkamera, hanem hogy valami egyszer csak felrobban, vagy megsemmisül mellette.
3: Például, hogy ma mi melletted?
1: Mami. És vendégünk volt Vazek.
2: Igen. Ő is itt volt velünk.
1: Bocsánat, megvágott a cukor, mint az ipari áram.
3: És vendégünk volt Dobrev Klára.
1: Bocsánat, kicsit úgy érzem, hogy 32-es lett a cukrom, és szürke ágom kiült. Szóval Fazekas Ádám cukrászmester volt a vendégünk, mert hogy ő bejutott a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be, érted?
2: Hall of Fame-be
1: bejutott, hát ez az, hogy...
3: Na, az alapanyagok hogy... csatája, Hall of Fame.
1: Hát a Brandoli nagyon jó volt a Hall-ba, úgyhogy szerettük. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy Ádámmal beszélgettünk a fagylalt készítésről, őt nagyon kedveljük, meghívtuk újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: A világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt.
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta neki, ez benevezett a nagy fagylaltjával.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
1: Hogy
4: oda meg kell
1: minden.
4: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy kiúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
4: Igen.
1: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
4: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
4: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondták, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
3: A rágógumi.
1: Most kísérletezel valamit, hogy kísérleteztél, nem?
4: És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
2: Unicorn is?
1: Ez a Kápia Málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
4: Igen, Kápia Málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a Kápia Málna például a fagyladot.
1: Kápia paprikából?
4: Kápia paprika és málna.
1: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
4: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
1: És működik együtt a két abszolút íz. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
4: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De az nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy hotdog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
4: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés. Csak azt mondták, hogy mennyire
2: finom.
4: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit így tegyünk. Van, javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
4: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már mára mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból.
1: Csávónak milyen lélek jelenléte van egy második születésnap? Figyelj, nézd, hopp! Anyám, egy közelítő leszakadtak, hát akkor már csak fölveszünk, hogy leszakadt a kamerért, és hátrál a Steadyvel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Ez ilyen új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és egy centire tületben csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
2: Kicsit ilyen paranormális jelenség.
1: Paranormális jelenség,
2: ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
1: De az opcsinak ez egy új születésnap mindenképpen.
3: Én a várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor viharon az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
1: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
3: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez, miért, bejön, ez milyen generációs probléma, hogy egy komplett generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharba azt nézted, hogy mikor jelenik meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl?
3: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ.
1: Volt egyszer egy ilyen egyébként, ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön. Hátrébb létem, ez kaspályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
2: történet. Az egy figyelmeztető jel volt.
1: Halló, jó reggelt!
5: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Rád esett a kötél?
5: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen. A meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert ugye az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt, és amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni a darabjait a kötélnek.
2: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
5: Akkor igen, én rám is az úrra.
1: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjégi kérdezik többet,
5: beteg Szabi vagy. Most tartok.
1: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
5: Így van, nagyon jó volt a meccs. Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, hát nem semmi élmény élőben nézni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
1: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Mink, vigyázz magadra akkor, ciao.
5: Hello. Sziasztok.
1: Hello. Meleg helyzet volt, már nem beszartam, üdv a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De
2: mit láttál zuhanás közben?
1: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem?
3: Még a helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett, az ütközést azonban ripityára tört.
2: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
1: Jézus,
2: na,
1: atya úristen!
2: Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallott, hogy...
1: De mi, alámosta a víz? Vagy
2: az megnyomta a hó.
1: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összedőlt a ház eleje.
3: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
1: Miki, minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek.
3: Megint
1: el kéne menni fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
3: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
1: Na jó, azért.
2: Minden reggel kihúzzátok.
1: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
3: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
2: kell. És akkor mindig meg.
1: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram. A férje rákötötte.
3: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
1: pitty, és végig a karácsonyi vásár a bazilikán elsötétedik, az is oda van bekötve.
3: Mindent a kis galambomnak, na.
1: Jó, meg is sötét lesz Ferencváros.
3: Így van.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, akkor elköszönünk, elröppent ez a mai nap is, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját, és...
2: És jövünk holnap, kivéve, aki nem.
1: Kivéve, aki nem jön.
3: Reskó Eszter távol maradt a rádió műsortól, miután cukorkómába esett.
1: Szaktanári! Szaktanári! Azonnal! Rújjuk ki neki, holnap Juliska. Holnap Juliska van.
3: Igen, nem sokára, most már kiírták a vakációt a táblára? Soriba?
1: Szerintem írják most Káció? Már, igen. Káció lehet, jó. Most már Káció nem veszi föl igazából a naphallgatója. Kációnál tartunk, vagy Akáció, hol tart? A hétvégére fölkerül a V betű, nem?
2: Jövő
1: vagy ez jövő héten?
2: Jövő héten fölkerül.
1: Akkor Ció van, vagy Jó?
3: Nem, csütörtökön kezdődik. Mert
1: csütörtökön?
3: Mert ugye 5 nap,
1: akkor van, kicsit több. De hogy a csütörtökön kezdődik. Szerinted mennyire vagyunk kész a cukorra? Kilencnek a pie és a izé.
3: Igen, és
1: jól van, gyerekek.
3: Formálom a kettőt, ezt leveszem a végére. Szerintem csütörtökön kezdődik.
1: Csütörtökön jövünk mi is holnap. Akkor Juliskával puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
15: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért. Indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darab 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
16: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
17: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek,

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerről. Egy jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ilyen változóan napos, felhős az idő, meglepetésszerű esőket kapunk a mai nap folyamán, aztán estétől érkeznek majd a komolyabb felhők, délnyugaton heves zivatarok is várhatóak majd, a hidegfront szelet is hoz magával, és lehűlést, holnap már csak 22-23 fok körül alakul a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hát mostanában a hidegfrontok konkrétan úgy jönnek-mennek, mint a munkahelyünkön a kolléga, aki mindenkihez benéz, néha-néha panaszkodik.

0: megszólal Hertz Purple Disco Machine Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
3: Június 13 és 19 között.
2: Ez az!
3: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stanglé 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu.

0: www.hu oldalon.
1: Új útelővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és az aktuális kedvencet indítottam most BB Rexától. Nagyon szeretjük ezt mi Rádió Egyesek, New Religion. Az énekesnő pedig nagy kutyabarát, egy fekete keverék kutyusa van, kis testűebb, ezért vicces, hogy a neve Bear, medve. Egy állatmentő szervezettől fogadta örökbe még 2016-ban, és mindenhová elkíséri BB Rexát. Órákig ül vele a stúdióban, vele turnézik, és már nagyon jól alkalmazkodott a mindig hangos környezethez. Nagyon jókat alszik állítólag a színpad mellett. BB Rexa, New Religion! Ennek kérek most hangerőt itt a Rádió Egyen.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. A következő zene jó óra elején jön a varázslat. Lady Gaga, Abrakadabra, ezzel indítom az újabb órát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash.
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és most is jó zene jön a nyár dala Axentől és Tóth Abigailtől, a nyár pedig ma olyan változóan napos felhős lesz. Estétől érkeznek a komolyabb felhők nyugat felől, esővel, délnyugaton, heves zivatarokkal, és persze széllel. Ma még lesznek olyan területek, ahol 32-33 fokot is mérhetünk, holnap viszont 22-23 fok lesz a csúcs az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Hová?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési infókat kaptam. Edmond azt írta SMS-en, volt egy baleset az M51-esen a 28-as kilométernél az M5-ös felé haladva. Félix is súlyos balesetet látott Szentendrén a 11-es főúti csomóponthoz közel. Itt a teljes út le van zárva.

Igazi mai sláger megy. Taylor Swift-től most, aki megmutatta, hogy egy szerelmes dal is lehet lendületes, a nehézségek utáni ellenálló képességünkről szól, nem titkoltan szerelmének Travis Kelce-nek címezte.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Nehogy már, a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
12: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és itt egy újabb déli mix, még pedig a szerdai. Hölgyeim és uraim, mindenkinek kellemes szerdát. Hát megyeget ez a hónap is, már a 10. napjánál tartunk, és megyegetünk tovább Ed Sheerannel, aki a most következő dallal teljesen új irányba indult, és természetesen működött. 2025 tavaszán jelent meg az Azizám, és már a cím is különleges, perzsául annyit jelent, hogy szerelmem vagy kedvesem. Sheeran ezzel a dallal nem csak egy új korszakot nyitott a Play album felé, hanem egy teljesen más zenei világot is behozott a saját hangzásába. A track alapja egy pörgős, táncos vibe, amit erősen átszűnnek a perzsa zenei elemek, autentikus hangszerekkel, ritmusokkal és dallamokkal. Az inspirációt részben a felesége és a kapcsolatuk adta, de legalább ennyire fontos volt az is, hogy Sheeran tudatosan nyisson más kultúrák felé. Ő maga is mondta, ez a dal olyan volt számára, mintha egy új zenei világ ajtaja nyílt volna ki. Ed Sheeran, Azizám.

mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizott, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, ha EDM-ről van szó, akkor ő az egyik legkülönlegesebb figura a szintéren, nevezett Kashmir, polgári nevén Niles Hallowell Dar, nem egyik napról a másikra lett világsztár. A nagy váltás 2014-ben jött, amikor Kashmir néven kezdett elektronikus zenét gyártani, és gyakorlatilag azonnal berobbant a klubokba, olyan trackekkel, mint a Karate, a Secrets vagy a Jammu, hamar a Beatport élmezőnyében találta magát, és a DJ Mag top 100-as listáján is villámgyorsan felkúszott, egészen a top 10 közelébe, ami igazán különlegesé teszi a hangzását, az EDM-et indiai elemekkel keveri, és a stílusa mögött személyes sztori van, az indiai kashmiri gyökerei inspirálják, és a neve is innen jön, hogy Kashmir. Na, ez a dal 2025-ben hozta meg neki a legnagyobb sikereket.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hypaton neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi szcénában. Korábbi kollabja David Guettával már közel 50 millió streamnél jár, ez a Feeling Good, és a Bang Bang, valamint a Lungs című szingüljei is komoly figyelmet kaptak. A jövő egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett DJ új kislemez dobott ránk 2025. júliusában, ezúttal a belga slágergyáros Henri PFR-rel és a karakteres hangú Norma Jean Martinnal közösen. A track egy fülbemászó érzelmekkel átitatott dance himnusz, amely nosztalgikus szintikkel, hipnotikus ütemekkel és Norma Jean ikonikus énekhangjával operál, nem mellesleg a felvétel játékos utalást tesz Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head című klasszikusára. Hypaton, Norma Jean Martin, R.E.P.F.R. Out of My Head.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és Baby Rexa és az elektronikus zene legendái, a Faithless összetömörültek, és kiadtak egy felvételt, aminek címe New Religion, amely a június 12-én eljövendő Baby Rexa album a Dirty Blonde felvezető szingője. A track nem véletlenül ismerős, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de modern fesztivál ready köntösben. Rexa szerint ez a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni a zenében, és hogyan hoz vissza bennünket a zene a mélyebb pontokról. Érdekesség, hogy a dal formálásába a rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió, szóval összefoglalva klasszikus alap, mai hangzás és egy új generáció, Insomnia pillanata, Baby Rexa, Faithless, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és Sabrina Carpenter számára a 2026 egyszerre szól a sikerekről és a komoly kihívásokról. Az amerikai énekesnő jelenleg új albumának népszerűsítésére koncentrál, miközben a magánéletében egy zaklatási ügy miatt is kénytelen jogi lépéseket tenni. Az év egyik legfontosabb szakmai eseményén, a Grammy díját adó Sabrina Carpenter kapta a megtiszteltetést, hogy megnyissa a gálát. Az énekesnőt 6 kategóriában jelölték, de a sikerek mellett nehéz időszakon is keresztül megy, nemrég távolságtartási végzést kért egy férfi ellen, aki állítása szerint hosszabb ideje zaklatja, miközben a rajongók továbbra is az egyik legfényesebben ragyogó fiatal popstárként tekintenek rá. Sabrina Carpenter 2026-ban egyszerre bizonyítja szakmai erejét és személyes kitartását. Sabrina Carpenter, Espresso.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Louis, Get Lucky.

kezdődött Martin Garrix pályáján. Márciusban ugyanis megérkezett a Katarina, amely nem csak egy új kislemez, hanem egyértelmű irányváltás is a holland producer számára. A dal legnagyobb különlegessége, hogy Garrix most először saját énekhangját használja szólóban egy hivatalos megjelenésen, és bár korábban már hallhattuk vokálozni, a Katarina egyértelműen személyesebb megszólalás. No pláne, a Katarina egyben a következő album előfutára is, amely várhatóan 2026 első felében érkezik. A kérdés már csak az, hogy a közönség hogyan fogadja ezt az új arcát, de egy dolog biztos, Garrix most nem csak producerként, hanem előadóként is kockáztat, és éppen ettől izgalmas ez a lépés, de még mielőtt itt bárki bármilyen izgalomra benevezne, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Martin Garrix, Matisse & Zlatko, Barbz és a Butterflies.

0: 95.6 rá...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az egyik DJ-nktől, Regán Lilitől, aki szerintem azért is készít ilyen dalokat, hogyha például egy nyári buriban megszólal, akkor hatalmas energiát adjon. Viszont a nyár ma egy kicsit takarékra teszi magát. Jönnek estére nyugat felől a felhők, az eső, a szél, és a hidegfront elhaladta után 24-26 fokok lesznek az országban a hét második felére.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, zenéből nincs hiány, a folytatásra előkészítettem Taylor Swift slágerlistákat vezető dalát, az Opel Light mellett kiderül majd, hogy nincs szakember a Gorgon City-vel, és a nyár slágerét is lejátszom majd ezt, a Sugar Daddy-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
4: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
10: I'm Dua Lipa.
9: Csak. Ma is sláger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát drága Rádió 1-esek, ha egy nyári buliban vagy egy tengerparti szórakozó helyen sikerült a Taylor Swiftnek italt rendelni, kicsi az esély, tudom, de hát hogyha mégis az élet úgy hozza, akkor tessék neki vodka kólát rendelni, nagyon meg fogja köszönni, imádja, de csak is diétás kólával. És ha már

0: Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát kérem szépen, nem lesz foci VB Ed Sheeran dal nélkül, mert hogy az idei hivatalos foci VB himnuszt, amit ugye Shakira énekel, Ed Sheeran is jegyzi. Tőle, Ed Sheerantől hozok egy dalt a következő óra elején, amivel rengeteg ideig volt a listák élén. Ez az Aziza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Hallgasson most a rádió egy hallgató az országban. Lehet, hogy éppen más az időjárás, de a szerdai munkakedv meglepően egységesen alakul. Csak jelezném. Úgyhogy legyen itt még vidámság, hölgyeim és uraim, Ray Dalton, Do It Again, amit elindítottam, de lesz itt még David Guetta és Gail, igazi mai sláger is a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hát estig szépen beteszi a lábát a hidegfront az országban nyugat felől, hoz majd esőt, szelet, de mi lesz majd a következő napokban? Utána a vastag felhőzet átvonulta után napsütés lesz, ezt mondják a szakemberek. Pénteken, szombaton fátyol és gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, 25-26 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivacsok.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és velünk lehet idén is bejutni a legjobb bulikba, fesztiválokra. Jövő héten újra szórjuk majd a páros belépőket, hogy hová, azt már is megmutatom, aztán készülök olyan zenékkel, mint Accent-től a Don't Leave, egy nagy kedvenc is érkezik majd Eva Max-től a Kings and Queens, vagy éppen az Abrakadabra Lady Gaga-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, változott a stílus, nem is kicsit, elég rendesen. Heart Like Mine, Sam Feld következik, aki mindig is vidám nyári a zenéket készített, de a 2025-ben kiadott Time After Time albuma már sokkal személyesebb lett, mint korábban. Apaságról, családról, az új élet szakaszáról szól. Hát öregszik ő is, Sam Feld. Mondjuk a járókeretet még nem kell megrendelnie, mert óriási partikat tol, és ezt a dalt is nagyon szeretjük tőle. Heart Like Mine!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ráadásul 5-től ma is mixben. Lotfi Begi áll majd Juhász Gergő mellé a DJ pultba, addig viszont eltöltjük a következő zenei órát együtt. Üdvözlet mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdek mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna? Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 4 után. Bárkinek van közlekedési infója, szóljon a Rádió 1 forradalmatján 20-as 311-111. Ezt Pogitól kaptam. 8 kilométeres a dugó Budaörsnél, az M1-es M7-es közös szakaszán Budapest felé. Baleset volt ugyanis a belső sávban. És szintén M1-es, ez ördög infója. Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, és a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták oda, és vissza csak egy-egy sávon lehet autózni. Kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-gyel, autós barátaim kapnak egy dalt, a Fastboytól most indítom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

stílusváltás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb ének hangja Bibi Rexa a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bibi Rexa, a dokiknak hála, mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a New Religion.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, közöttük hamarosan egy fiatal olasz DJ dalával térek vissza, előkészítettem és hamarosan adom Hypaton igazi mai slágerét, Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 5-től jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, most 16.42-kor közlekedési infók. Simi szólt, hogy Budapesten nagyon lassú a Könyves Kálmán körút, a Rákóczi híd felül a buszpálya udvar felé haladva. Dávid írta, hogy lezárás van a 10. kerületi Sörgyár utcában a Kada utca és a Bodza utca között. Nemrég ugye megtudtuk, óriási a dugó Budaörsnél, az M1-es M7-es közös szakaszán Budapest felé haladva, baleset volt ugyanis a belső sávban, szintén M1-es, Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott és szalagkorlátnak ütközött a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, úgyhogy a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták, oda és vissza csak egy sávon lehet autózni. Kitartást, jó utat a Rádió 1-jel, várjuk a további infókat! Oh,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
6: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, isteni lesz velünk ez a következő 60 perc. Lotfi Begi a mai Rádió egy Live Mix. Hello Begi!
3: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
2: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, nagyon keveset fogunk beszélni, nagyon sokat fogunk zenélni, induljunk el!
3: Az órát pedig már is Tóth Abigail fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en. A Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: isteni zenékkel, nem igaz? A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Mellettem Lotfi Begi, a lemezjátszói mögött. Fontos közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé a 33-as kilométernél. Mind a két irányban jelentős a torlódás. És sokan kérdezitek, hogy mi történt Nyírbátorban, tudunk-e valamit a városba befelé, és az onnan kivezető utakon is nagyon lassú a haladás. Kigyulladt egy baromfi feldolgozó üzem, tehát Nyírbátorban a környező utakon emiatt van nagyon sok lezárás. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Jó a pólót, Begi, üzeni SMS-ben Martin.
1: Köszönöm szépen, bár ez egy nagyon egyszerű, basic fekete póló.
0: Szerintem ez a legnagyobb ok egy pasinak, egy pasitól, hogy egy teljesen fekete márkajelzés felirat, meg minden nélküli pólóra azt mondja valaki, hogy jó.
1: Igen.
0: Ennyi.
1: Köszönöm.
0: Begi elegáns.
1: Köszi.
0: Szívesen, megyünk tovább.
1: Menjünk tovább egy régi dal új köntösben. David Guetta tudja, hogy hova kell nyúlni, és ez mindig bejön neki. Érkezik Milky és David Guetta közöse, ez a Just The Way You Are. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem. Az igazi. Ma is lágereket.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok, rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, hát nem volt túl fényes lelkileg a mai napom eddig. Eddig? Most ugyanis táncolok egyedül a műhelyben, valamit tudtok, ölelés, Lóci mester.
1: Ennek örülünk, és ne hagyd abba a táncot.
0: Így van. Yes! Pacsi Geri hatalmas partit csinál nekünk ma is Begi, Fehérvártól a fővárosig az M7-es. Szokatlanul tempós és csendes, ez pedig Jóci üzenete volt, nagyon szépen köszönjük. Hát mi viszont nem leszünk csendesek a mai Rádió 1 Live Mix fináléjában, jön az utolsó 15 perc.
1: Így van, egy nagyon különleges dallal megyünk tovább, egy újdonsággal, ami szintén elsőként a TikTokon kapta fel a fejét, vagy tűnt fel, és most már tényleg a TikTok az mérvadó, tehát ott a kis rövid videókban, ha valami beakad, az algoritmus berántja, akkor ténylegesen több millió emberhez ér el, és egyébként most már a producerek és előadók is úgy készítik a dalokat, hogy kifejezetten először a TikTokon kezdik el tesztelni, és aztán meglátják, hogy mi
0: ahogy
1: történik.
0: Ahogy mondod, így van.
1: Úgyhogy elég érdekes. Feje tetejére állt a zeneipar, de ilyen a következő dalunk, egy Dan House trióról van szó, The Bowsa és a Magnetic, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: első hallásra, mint ide Amerika.
1: Abszolút, ez így van. Én viszont összehasonlítanám, hogy a vaka-vaka szintjét eléri, vagy nem éri el, de ez majd kiderül, mert egyébként honlaptól kezdve az biztos, hogy ha nem halljátok ezt naponta 150-szer, az összes reklámnak ez lesz a zenéje.
0: Így van. Az összes visnek, átvezetőknek.
1: Minden, minden, igen. Tehát, hogy adjunk neki egy másfél hónapot, mert ugye annyi ideig fog tartani a világbajnokság. És hát 48 csapat, tehát, hogy elképesztő mennyiségű foci meccset fogunk nézni. Már aki nézi élőben, mert hogy az időeltolódás miatt...
0: Számukra jó későn lesznek,
1: igen,
0: a mixek.
1: Igen, hajnaltájt vannak a jó mérkőzések. Én emlékszem, 40 évvel ezelőtt, 86-ban, amikor a mexikói VB volt, és ugye hát sajnos akkor voltak utoljára magyar színekben játékosok a pályán, de az volt az első VB-m, amit elkezdtem nézni, és ugye gyerekként a szülők a VB-re való tekintettel megengedték, hogy ébren maradjak. Hát a hindusoknál már így támasztottam. Támasztottam az asztalt, és valamikusan horgoltam. De hogy ez most azért másképp, ez tényleg nagyon mérkőzések lesznek. Én már nagyon vártam ezt a VB-t, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Sziasztok, hatalmas kedvencem Begi, egyetlen mixért maxon hallgatom végig azt az egy órát, amikor ő játszik. Várjuk majd a Pannóniát is, vagy ma, vagy pénteken. Szép estét nektek, puszi, Henny.
1: Ó, de köszönöm szépen, nincs Pannónia, elfogyott, nem is volt. Ja, nem az a pisztácia. PP, bocsánat.
0: Innentől pedig akkor Metallica, full gázzal?
1: Így van, hiszen már Metallica lázban ég a város, hiszen holnap is, és szombaton is fel fognak lépni, és a köztes időben pedig egy csomó-csomó aktivitás van. Voltam itt az Aléba, a bevásárlóközpontban, ahol képzeld, pop-up Metallica store nyílt, és reggel 8:30-kor már akkora kígyózó sorok voltak, hogy mondtam, hogy oké, tökre benéznék, de hogy másfél órát nem akarok sorválni, az biztos. Lesz majd dedikálás és könyvbemutatója a gitárosnak, lesznek tribut zenekarok, és hát kétszer fel fog lépni a Puskásba a Metallica, ez önmagára is beszél, úgyhogy...
0: Yeah!
1: Yeah!
0: Begé, jó Metallica-zást! Pénteken a World Is My Radio Show-ban találkozunk.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Kamráddal és a Be Mine-nal! Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabadteret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
12: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
18: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
19: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
21: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
22: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
23: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
25: Reklámot hallottak.
26: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet, egy köszöntést, vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok. Szeretném kérni a Taylor Swift új dalát, az Operájtot.
0: Nagyon jó választás. Miért szereted ezt a dalt, Messi?
1: Hát, amiről szól. De ezt te tudod a legjobban elmondani.
0: De cuki vagy, igen, ez egy nagyon különleges dal, az önmegbocsájtásról szól, a saját személyes fejlődésünkről, és arról, hogy egy nagy csalódás után is egészen biztos, hogy meg fogjuk találni az igaz szerelmet. Szóval Taylor Swift most erről énekel.
1: Igen.
0: Kinek küldjük?
1: Hát nektek, meg a lányoknak, hát meg mindenkinek, aki szereti, tehát... Ezt nem szabad mondani, bocsánat.
0: Messi, nem hiszem el! Jézusom! Hát Messi, hogyha valakitől nem vártam a tiltott mondatot, az te vagy.
1: Jó, na, a szabály, és szabály. Nem volt még ilyen.
0: Igen, de most kiestél.
1: Jó?
0: Nem, azért jön a dal, mert cuki vagy, de kiestél. Kiveszlek adásból, jó?
1: Nem baj, holnap próbálkozok, jó?
0: Szia! Ez pedig Taylor Swift és az Opelite, csak itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, nagyon fogjátok szeretni azt az Alex Kenji dalt, amit már előkészítettem. Előtte közlekedési információk. Baleset történt az M3-as autópályán, Budapest felé a 127-es kilométernél, Mezőköves térségében, és még mindig nagy dugó van egy defektet kapott kamion miatt az M1-es autópályán, a 33-as kilométernél, mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És közben elindítottam 2026 egyik legnagyobb nyári rádiós slágerét. Ki kéri ma?
1: Laci.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
1: A BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.
0: Mert

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Gyöngyi vagyok. Egy 1-9 számot szeretnék családomnak, barátaimnak.
0: Jön is nektek mindjárt az Azizám. És a további kéréseket is várom. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
9: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni?

0: Mi egymás mellett egy magas és egy alacsony. Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap is lesz eső, sőt, viharos szél is lehet, 27 foknál feljebb nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Marci vagyok.
0: Hello Marci, mit szeretnél kérni?
2: David Gettát.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Máténak.
0: Ő kicsoda?
2: Csapattársam, barátom.
0: Na akkor David Getta mellé még a One Republicot is megkapjátok itt a Rádió Egyen. I don't wanna wait.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Georgina, parancsolj!
1: A Sausztól szeretnék egy dalt.
0: És kinek menjen?
1: A lányomnak küldöm, a párjának küldöm, és a barátaimnak.
0: Sausz, Felix Jén, Walk With Me, ez ma este a tiétek. Jó pihenést!
1: Köszi!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánságműsort halljátok. Claudia, parancsolj!
2: Lady Gaga-t szeretnék kérni a férjemnek. Most tartanak hazafele Ausztriából. Odakint dolgoznak.
1: Na akkor nekik szól mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És jöhetnek a további kérések, a további üzenetek is. A számunk 0620-3111-111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
3: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
4: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
3: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Júniusban is megéri az E-Plusz D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért. Indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
16: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
4: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Radio
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Van még szűk egy óránk a mai Rádió Egy kívánság műsorból. Aztán ütős lesz a mai este, 9-től a World is Mine Radio Showban Jaminával és Pure Beat-tel várlak majd titeket. Szia Levi!
1: Szia, szia! Haverommal, Jankóval éppen nyomjuk itt a kebabokat vértizadva.
0: Hol vagytok, melyik városban?
1: Mosonmagyaróváron.
0: Ott most hány fok van?
1: Hát itt benn jelenleg olyan 60 fok, az biztos van.
0: Jézus Mária, ez időjárás jelentésnek számomra tökéletes, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: A csípős vagy a nem csípős nálatok a sláger?
1: Is, viszik mindet, mint a cukrot.
0: Hál' Istennek, milyen dalt szeretnél, ki jöjjön?
1: Szemfeld, nekünk így melóra.
0: Szemfeld, Rosaline, Heart Like Mine, ez akkor a tiétek ma este itt a Rádió Egyen. Készüljenek azok a kebabok, jó munkát!
1: Köszi!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Barna vagyok, és Joel Corey új számát szeretném kérni.
0: Hello Barna, nagyon jó választás ez a dal, tökéletes a rádióban, tökéletes a klubokban, a hangzásvilága pont a kettő mesdjén mozog, kinek menjen?
1: Kedves feleségemnek, Zsuzsinak. Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy még egyszer boldog házassági évfordulót kívánok.
0: Hányadiknál tartotok?
1: 19.
0: Szívből gratulálok, és tartson még nagyon-nagyon sokáig a házasságotok. Ezt kívánom. Stay a little longer. Joel Corey dala a tiétek ma este itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattak.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szól is nektek mindjárt a Don't Leave! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig még megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
10: A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflóra számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine készített egy szenzációs friss változatot a Hertz nagy-nagy slágeréből, a Wonderful Life-ból. Ki kéri?
1: Judit vagyok.
0: Judit, és ki kapja, kinek küldjük?
1: Testvéreimnek.
0: Hányan vannak?
1: Hárman.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hello, Ildikó! Milyen estéd van? Mi újság?
1: Nagyon jó estém van. Kicsit unatkozom, és Mercer Vicky-től kérnék egy jó kis számot.
0: Kinek menjen?
1: Magamnak, időtöltésnek, meg a lányaimnak.
0: Hát akkor egy igazi hölgy koszorú érkezik most nektek, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden itt a Rádió 1-en. Jó pihenést kívánok!
1: Köszi, hello!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Őrs kéri ma az utolsó dalt itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Mi legyen ez?
1: A Sound of Silence Sirétől és Disturbedtől.
0: És kinek küldjük?
1: Ó, a kutyádnak, Süsűnek, nagyon aranyos.
0: Jaj, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm, de várom már, hogy hazaérjek munka után és megölelgessem az én Süsümet. Kinek játsszuk még?
1: Beszéltem Györika Otissal, beszéltem Kis Martival, menjen nekik is.
0: Nagyon szépen köszönöm az ő nevükben is, Disturbed, Sound of Silence, Sirör Remix, ez most a tiéd itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, jó pihenést!
1: Szia! Ja.

0: Ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri tehát egyelőre kijelentkezik. Várlak vissza titeket egy óra múlva. Jó pihenést! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Na mi van a tetveiddel?
14: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól. Akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
15: 5000 katicád van?
14: 1000 milliárd katicám lesz, de az, hogy most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, és fogyasztja.
13: De cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
14: Nem fog elpusztulni. Kézzed, de 2 évig egy katica. Amúgy nagyon jó fej a katica bogár, esténként szokott ramazúrizni.
13: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
14: Igen, most átugrott egy tüzes karikát.
13: Persze, Netflixet néz meg, tüzes karikát ugni, mert iszonyatosan jó fejlett egy katica bogár.
15: Másfokú egyenlet, ide vele!
13: Ezek a mai katica bogarak már nagyon, nagyon aranyosak.
14: Milyen jobb fej ez, mint egy tamagocsi.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum. Ez a Diszkósít Rádió Show, a rádió egyen csak igazi mai sláger, mert DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.

0: itt Hanvai Pécsi és DJ Junior mellett.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egészen 9-ig itt vagyok a Hanvaival meg a Bárányjal, FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok a diszkos itt.
2: Most pedig már is mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a Rádió 1-en, és ő Robin Schulz elsőként ma este itt a diszkos itt Radio Show-ban.

0: a biztonság végközéből. Isten éltesse az ünnepeteket.
1: Nem tudom, hogy csinálod, ez a nyáron több ismerősöd van, nem? Ez fura egyébként.
0: Gyűjtöm őket. Csokorba.
1: Friendshipbe vagy. Ha már Laci elmondta a születésnaposokat, akkor én egy születésnapos dal, amelyet jó magam kaptam Snoop Girl-től és a Chipet csapattól, és hát ugye jövő héten szombaton, itt a pesti rakparton 50. születésnaposomat ünneplem, így hát tessék megérkezni, ha más nincs. Most pedig jön

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrenalin színű diszkocsit a Rádió Egyen, a Bárányon, a Honvaival, meg a Juniorra, és kérem szépen, együtt ma július 2-án Ráckevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani legközelebb együtt, mint diszkocsit, és hát kérem szépen, hogy 3 órát pörgetünk majd, előttünk utánunk lesznek Rádió Egy és DJ-k. Tavaly is voltunk egyébként ezen a fesztiválon, idén is támogatja a Rádió Egy, kimondhatjuk a nevét, Dunapart fesztiválról beszélünk, és Ráckeve közel van Budapesthez, nagyon jó hangulata, úgyhogy érkezzetek meg.
1: Kicsit úgy érzem magam, mint a gyalogalóba az öreg, akit visznek, hogy tudod, a viszka hullákat, hozzátok a halottakat. Oda nagyon jó. Hát a tegnapi buli kicsit oda tett nekem, úgyhogy másnaposan érkeztem, de még 5 fellépésem, sőt, még 6 fellépésem így is lesz, mert ma ugye Szegedre megyek fesztiválozni, lesz pénteken 2 privát bulim, az egyik Gyugyi barátomnál Érden, és aztán egy a fővárosban, utána pedig Vecsésen kezdek szombaton egy privát bulin, egy 50. születésnapi partin, az egyik barátomat ünnepeljük meg, és aztán megyek majd piknikezni Érdre, onnan pedig majd a fővárosi rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Sose állunk meg, az már egyszer biztos, és erőt teszem be, az az 50 órás Guinness rekord kísérlet, amerrel idén meg fogunk próbálkozni. Balázs Attila ugyebár második helyzet pizzakészítő magyar szakács mester, mondhatni és jó magam. A projekt neve Pizza and Music, további információk a social media felületeimen, most pedig már is megyünk tovább. Jön Roberto Bén is, jó magam, Hamvai PG, és a sebek mélyén itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy a Diszkos Trédiósóban.

slágert a DJ pultban. Bárány Attila.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, mai sláger, mely diszkosi trédősó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Pécsivel.
1: Nosztalgikus hetek vannak, Hanvai elkezdte reklámaját az 50. születésnapi bulinak, vagy promócióját mondjuk így, és ebben egyébként mi magunkra ismerünk, hogy Junior is már látható volt.
2: Hát, durva.
1: Egyébként meg én is, úgyhogy egy kicsit magamnak érzem ezt az egész.
2: És meg, mi csak most jönnek a képek róla, nagyon kemények lesznek.
1: Az a durva, hogy nálam meg ez már jövőre 60 lesz, tehát ez nagyon nagy a baj.
3: Sőt, az a durva egyébként, hogy kiderült, hogy lehet, hogy előbb ismertem a Hanvait.
1: Nem, hanem ő ismert előbb
3: téged. Igen, ez tényleg így van, ez egy fotóról derült ki, ezt ideig én sem tudtam egyébként, mire jók a régi fotók, ilyen dolgok is kiderülnek.
2: De egyébként tényleg megdöbbentő, hogy nekem tudjuk, hogy semmi memóriám nincs, és ha még ennyi fényképem sem lenne, mint amennyi van, akkor semmire nem emlékeznék, viszont ahogy ezeket fogod, és a kezedben van maga a fénykép, ami ugye papíron van rajta, teljesen más a feelingje. Én még magam sem hittem volna, hogy miket, milyen gondolatokat és milyen emlékeket hoznak ezek föl, és tényleg nagyon durva képeim lesznek még, szóval tessék figyelni a felületeket, még 10x nap van hátra, ugye már 6-a 20-áig, de most ezt félretéve inkább foglalkozzunk a most hétvégével Miskolcon és Balaton lelén várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, most pedig megyünk tovább a diszkosi saját dalával, ami még nem a végleges verzió, ez a Sorry, itt a Rádió 1-en csak igaz, ma is sláger megy a diszkosi trédiósóban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy szerdán este is diszkosít rádió show, és én ahogy itt végeztem, megyek Szegedre. Az Earth, Wind & Fire-t már nagyon régen nem láttam, ugye van ez az emlékzenekaruk, vagy utózenekaruk, az Experience, és őket lehet meghallgatni élőben ma este, úgyhogy oda nyomom majd egy kicsit a gáznak, illetve nem én, hanem Norbi, és aztán érkezünk, és legalább 2-3 számot szeretnék hallani az Earth, Wind & Fire produkciójából ma este.
1: Amelyen marha nosztalgikus a nap, akkor én az Earth, Wind & Fire-t a Petőfi csarnokban láttam, szerintem akkor voltak Magyarországon. Igen, ilyen volt, és ott még a James G.T. Taylor. Így van a...
0: A Dozer.
1: Az már nincsen, igen. Na, szóval az eredeti fölállása volt még itt, azt hiszem, akkor az Earth, Wind & Fire, hogyha jól emlékszem, meg arra is emlékszem, hogy a Schulze játszott a Ibizán nagyon sokat, több bulit egyébként, és most ezt megismételjük majd itt Dunajvárosban, most szombaton lesz egy ilyen Ibiza klasszik party, hogy ha arra jártok, gyertek, jó helyen lesz ráadásul, ez a legjobb beach-e egyébként Dunajvárosnak, egy ilyen Dunaholták, és ott van egy nyári nyitott szórakozó, jó találkozhatunk.
2: Még érdekes, ugyebár a Petőfi csarnok sincs már meg, aztán van a másik ilyen érdekes mondhatni művelet, központ, ez a BMK, ahol életemben először voltam ezen a tini bulin, amit meg annak idején a Hargitai Zsolt csinált, ugyebár, és a harmadik az az Ady Endre művelődési jár, először életemben láttam a Bárány Attilát diszkózni, hosszú haja volt, fejrettetős mikrofonja volt, rajta volt valami fejhallgatós.
1: Oda én vittem. Én vittem őt. Mi ott találkozunk?

0: szűk.
1: Akkor kérjük, megmutattam neki Újpestet. Ez itt Tudman.
0: Nagyon messzire mondom, ez itt Újpest.
2: De ez nem annyira cikk, így bementem, így volt ott a csávó valami, lehet, hogy éppen a Sugar the Hearing Young szólt, és rappert rá is néztem, úristen ki ez, és kimentünk.
0: Jó, most meg ez is.
2: Igen, most menjünk tovább, egy újabb saját a háttérben, Roberto Vinicius, jó magam, Humbly Peach, ez egy cover, méghozzá Aloki, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, egy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádió Egyesti Sólyai, már 20 éve itt vagyunk veletek, a Diszkós itt, a Bárány, a Hanvai Mixel, meg a Junior, kérem szépen július 2-án. Rácz Kevin, ugye Rádió egy stage lesz, és ott csütörtökön Diszkós itt, előttünk, utánunk Rádió Egyes DJ-k. A Rádió Egyes támogatja ezt az eseményt, kérem szépen ugyanúgy, mint tavaly, Dunapart Fest, Rácz Kevin, július 2-án találkozhatunk.
1: Erről az jut eszembe, amit az előbb tumáltunk, hogy majdnem ugyanott lesz ez a fesztivál, ahol kilóttuk a DJ pultunkat. A saját pultunkat egy klubból, ahol nem akartak kifizetni.
0: Igen.
1: Tehát de nagyon kemény volt ez. Ez az ismerettségünk elején volt, és Cseppeli Style-ból elintézték a srácokat kis ablakon keresztül.
2: Ez olyan 1990 környékén volt, csak úgy mondom mindenkinek, ez a történetünk nekem is új volt. De hát oszta a gélyezünk, mert hát jövő héten szombaton mindenkit várok az 50. születésnapon a Pesti Rakparton, és egészen valószínű, hogy a következő saját dalomat ott is fogom játszani. Jön a Dream of My Life, itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is Lágermegy, a Diszkós itt Rádió Show-ban.

0: hamba egy picit búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy valaki szeretne ma velem bulizni, Szegeden találkozhatunk a fesztiválon, aztán utána pénteken két privát buli, ott nem lehet értelemszerűen. Szombaton egy priváton kezdek Vecsésen, és aztán utána érde piknikezek, és aztán Personal Jesus a fővárosban, úgyhogy ha valakit érdekel, nézze meg a rajongói oldalon, az információk ott vannak fent. Köszönjük a figyelmet, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Melyik nap piknikezel?
3: Érdem.
2: Pénteken vagy szombaton?
3: Pénteken a burait küldöm, szombaton a nisniket.
1: Jó, nagyon kedves, köszönöm. Akartam kérni.
2: Igen, ott vagyok ott is, mindenhol. Na, ennyit akartam meg, hogy búcsúzom, mert hogy én egyébként személyesen majd szombaton érkezek méghozzá Dunaújvárosba, és ott fogok pörgetni a nyári nyitott szórakozáján ibizai klasszikusokat. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a 2026-as az első negyedévben készített remixek fönn vannak a Facebook csatornámon is. Az újakat meg majd hamosan posztolom, mert folyamatosan jönnek a megjelenések. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Jövő héten szombaton, azaz június 20-án mindenkit várok a fővárosban, a pesti rakparton, az 50. születésnapi partimon, most szombaton Miskolc és Balaton lele, és nem elfelejteni, hogy lesz egy Guinness rekord kísérletem is Balázs Attilával ezen a nyáron, ugyebár Pizza and Music címszó alatt. Tessék csekkolni ezt a social media felületeimet. Én ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk a zenét innentől. A mai első két órában Jamina, a harmadikban pedig majd Pure Beat a lemezjátszók mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Jami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Előre is elnézést a hangomért. Ez csak rosszabb lesz a nyár vége felé.
2: Viszont szexi!
1: Köszönöm szépen. Igen, tehát hallani már, hogy rengeteg a buli. Most nagyon sok esküvőn is voltunk, ahol azon kapom magam, hogy nagyon szeretek üvöltve énekelni, úgyhogy az sem tesz jót egyébként a hangszálaimnak, úgyhogy tényleg bocsássatok meg, nem beteg vagyok, ez csak a nyári Jamina hang.
0: Na ezen a nyári Jamina hangon mondd el, hogy mivel kezdünk ma.
1: Jó, hát akkor élvezzétek ezt a hangot következő kettő órában, Side Piece és a Cry For You-val fogunk kezdeni, következő két órában tehát Jamina és Juhász Geri a World is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió

0: Itt a Rádió 1-ös, a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, most Jaminával, aztán 11-től majd Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Igazi forró nyár van, és most jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb

0: 2026-ban. Ez volt az I Can Wait a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Üdv a most érkezőknek, sziasztok, mellettem szokás szerint Jamina a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Két igazi állistás világsztár készítette, akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk, és nem is tudom, dolgoztak már vajon együtt, vagy ez most először, mert Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó.
0: Úgy képzeljétek el, ez a legelső közös daluk, viszont 10 éve elkezdtek már dolgozni ezen a dalon. Aztán ugye mind a ketten gigasztárok lettek, és hogy elsodorta őket az élet egymástól. Aztán amikor eljött a 10. évfordulója a közös munka kezdetének, akkor úgy döntöttek, hogy vonuljunk már stúdióba, és fejezzük már be ezt a dalt, hogy modernizáljuk már egy kicsit, és végre jelentessük meg. Úgyhogy itt is van végre ez a zene 2016 helyett 2026-ban.
1: Igen, el tudom képzelni, tehát mi is, aztán mi csak Tolvaj René és Jamina vagyunk, de hogy mi is azért egy évig, másfél évig húztuk a közös dalt, nem hogy egy Martin Garrix és Ed Sheeran, tehát ezt a 10 évet abszolút elnézzük nekik, de szerintem nekik kellett egy közös dal, úgyhogy most már meg vagyok nyugodva, a macska meg fel van mászva a fára, úgyhogy szóval most már nyugodt vagyok, köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe, ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse, jön a Rádió 1-en.

0: Brad Easy és az Up Down szerda este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Jamila a lemezjátszóknál. Mi lesz tisztől?
1: Nagyon nyár van, nagyon nyárral megyünk tovább. Mindenképp itt lesz Alex Kenji, ugye a Bambolé, ami számomra szintén nem maradhat ki ilyenkor nyáron egy szetből sem. Jön Robin Schulz, Szigala, maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Szabolcs este 10. Hello mindenkinek, igazi nyár van, mi pedig igazi nyári zenékkel jövünk. Hello, Jami.
1: Így van, hello, sziasztok, itt is vagyunk a második órában. Ahogy ígértem, mindenképpen nyári dallamokkal és apró kicsit ilyen, tudjátok, így megyünk a homokba, megyünk a tengerpart mellé, mindenki ilyenre vágyik ilyenkor. Úgyhogy ezzel szerettem volna indítani a második órát is egy ilyen jellegű dallal. Ez pedig Alex Kenji és a Bambolé. Hangerőket magasra!

0: Játszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Így van, hát ez figyelj, egy... ennyi.
0: Ez olyan, mint az időjárás jelentés Balázséknál.
1: Annyira nagyot akartam mondani, mert tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Deep.

0: Az egyikük a Tonszendály, a másik pedig Fischer.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tonszendály és Fischerről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képviseli ezt a plus size vonalat, és annyira tetszik, ahogy ezzel ő bánik, amilyen önbizalma van, amilyen hanggal rendelkezik. Szerintem ez pontosan tudja magáról, Fischer pedig most nagyon hálás lehet neki. Két zseniről van szó egyébként, és menjünk tovább a közös

0: Hétfőkén a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Jamila a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez és David Guetta közös dala jön. Neked hogy tetszik, Jami?
1: Én őszinte leszek, 2010-ben voltam tini, tehát az most már 16 évvel ezelőtt, ugye? És ez a hangzásvilág, na akkor szárnyalt, akkor volt az egekbe. Nekem abszolút az a korszakom jut eszembe erről a dalról, oda repülök vissza. Akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt. De nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a

0: Ez volt tehát tőlük a Pretender, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Jamina hangja ilyenkor nyaranta egy kicsit elkezd még inkább reket lenni. Jamina ezt úgy hívja, hogy ez a nyári szexi Jamina hang. Na hát ilyen volt ez az elmúlt két óra, de tudom, hogy ti azt nagyon szeretitek, mert rettenetesen perverzek vagytok, csak úgy, mint én. Na mi lesz? Fellépések?
1: Geri, te már apuka vagy, nem mondhatsz ilyet. Szóval, igen, megpróbálom felsorolni nektek ezen a héten, hol találkozunk, azért ugye nyár van, ilyenkor tényleg nincs hétvége és hétköznap között különbség, úgyhogy aki esetleg Bicskén, Vonyarcvashegyen, vagy Rózsaszentmártonon, vagy itt a fővárosban jár és látja valahol a nevem kiírva, akkor velük mindenképpen találkozunk.
0: Ja, mi engedünk is, hajrá, jó bulikat, gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is mine radio show starts now.
1: Este 11 van, tűpontosan hello mindenkinek, innentől tehát Pure Beat a lemezjátszói mögött totál élőben. Szevasz Pure Beat!
2: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem!
1: Nézni is tudtok minket élőben, menjünk a YouTube csatornánkon, jó 10-15 perc múlva pedig a TikTokon is elindítjuk a szokásos szerda esti live-unkat. Kezdjük el!
2: Bele is kezdünk, belecsapunk a közepébe, már is indulunk, érkezik Joel Corey és Galantis közöse, ez nem más, mint a Stay Little Louder, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
0: At the turntables now.

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radiohungary World is Mine Radio Show. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show.

Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/RadioEgyHungary World is Mine Radio Show.

0: és érezd! A Rádió Egyen és a weben élőben! A lemezjátszóknál! Pure Beat! Pure Beat!
1: Rádió Egy!
0: The best DJs in Hungary! Minden este 9-től!

0: Egyen a Word is Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, erre szoktam mondani, hogy nagy ágyukkal megyünk tovább, és hát több mint egy évtizedet kellett várni erre az együttműködésre. Martin Garrix és Ed Sheeran még 2014-ben írta és rögzítette a dalt, amely akkor Rewind Repeat It címen ismertek a rajongók, de különböző jogi és megjelenési problémák miatt nem jelent meg a dal hivatalosan, de most 2026-ban ez a megjelenés már gördülékenyen ment, és hát az érdekessége a dalnak, hogy az énekdallam és a dalszöveg egyébként szinte változatlan maradt, a legnagyobb változást a hangszerelés kapta, nyilván a mai trendeknek megfelelően kicsit átalakították a dalt. Hát ez egy ilyen pop IDM dal lett, azt kell, hogy mondjam, és hát most már csak azt mondjuk a dalra, hogy Rip It, hiszen ez lett a dal címe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Word is Már Radio Show-ban. At the turntables now. Pure Beat.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között mindig önállunk az állandó rezidens. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello Gerikém.
0: Megyünk élőben mindenhol, nem csak adásban, a rádióban vagyunk hallhatók, hanem nézhetitek is a műsort a YouTube csatornánkon, valamint a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján. Itt írja nekünk Zsombor, nagyon bomba lett az új No One. Na mesélj, hogy muzsikál az új változat?
1: Amúgy tök jó, már egyébként ez a dal fog majd érkezni, szóval beletaláltatok, akkor el is mondanám, hogy innen is köszönöm mindenkinek, hozta a várakozást a dal, ugye két verzió fog napvilágot látni a régi No One dalomból, az első

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Radio 1 és a World is Mine Radio Show szerda este, Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez pedig az aktuális, jelenlegi Beatport number one volt a dal, amire nagyon büszkék lehetünk, Moving to the Sun, Ultranate-től, Hugel-től, valamint az Imael Angel formációtól, ami egy magyar páros, ezt a dalt ugye ők készítették, kirakták a TikTokra, viral lett, óriási robbant, felfigyelt rá Hugel, hát a többi pedig már pop történelem.
1: Hát igen, pont ezt beszéltük még korábban, mikor ez még mikor nem jelent meg a dal itt a stúdióban, hogy ez nem is tudom, hogy a történelemben volt-e ilyen, hogy egy tényleg egy, most bocsánat a kifejezésért, de egy, én így szoktam mondani, hogy egy kis szobából valaki csinál egy dalt, szó szerint, és egyszerűen a világ egyik talán legmenőbb DJ-je megkeresi őket, hogy ezt hozzuk ki közösen, tehát én nem is tudom tényleg, hogy ez milyen érzés lehet, meg hát ez hogy zajlik le egy ilyen beszélgetés, szóval zseniális, azt kell mondani, hogy zseniális.
0: Úgyhogy még egyszer, a Beatport első helyezett dala volt ez tehát, a Moving to the Sun, az Imael Angel-től, Ultranate-től, valamint Hugel-től, lendülünk tovább, mi a most?
1: Egy ikonikus magyar zenekar, vagy formáció, nem is tudom, hogy mi a csapatra a legmegfelelőbb szó, dalával megyünk tovább, méghozzá az 1993-ban alakult Anima Sound System legismertebb dala, a Tedd a napfény be a számba című dal került átdolgozásra, és hát ki más, mint Ramit barátom készítette ezt az átiratot, szerintem zseniális lett, amúgy már rég volt ebből a dalból egy jó átirat, nekem nagyon tetszik, és hát 2026-ban a megfelelő kis afteros köntösbe hozta Ramit barátom, már is mutatom, ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Egy záró trackünk a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Fellépések?
1: Ugye holnap még jövök ide majd a Live Mix-be délután. És a fellépések azok pedig pénteken kezdődnek. Pénteken Budapesten leszek megtalálható. Szombaton Siófokon kezdek, onnan megyek Mosonmagyaróvárra, és utána megint Budapesten.
0: Pure Beat. Jó bulikat kívánok, folytatás akkor holnap délután.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem. Szép estét mindenkinek, sziasztok.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Köszi mindenkinek a figyelmet. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
2: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Sigala érkezik és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Martin Garrix után pedig maradunk az M-betűs DJ-knél, de ezúttal a Mi kutyánk kölykét hozom, azt is mondhatnám, Metzger Viktóriát, Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édent. A dalt, aminek 2 héttel ezelőtt volt a dalpremiére Juhász Gergőnél az Élő Kívánság műsorban, van hivatalos videoklip is, amit már majdnem 500 000 megnéztek, és bizonyos jeleneteit a Füvészkertben forgatták Budapesten. Hát gyanúsak is voltak nekem azok a vastag bambuszok. Ha valakinek ilyen van a kertjében, ott már pánikolna a szomszéd. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, az éjszakai műszakhoz szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy. I am Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés. Készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit synthie pop, érezhető rajta az Europop hatás is. Sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Sam Smith után egy másik Sam, de nem Nagy-Britanniából, hanem Hollandiából. Sam Felt érkezik, akivel ugye együtt bulisztunk május végén pünkös vasárnap születésnapi fesztiválunkon. Két éve apuka, úgyhogy nagyot változott az élete, és nagy hatással van rá ez az életfeladat. Van is egy olyan dala, amit a kisfia érkezése ihletett álló a Black Pokájával. Ez most a Heart Like Mine az éjszakai műszakhoz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát annál jóval több, énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt, akinek produceri munkákat végzett, például Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Rigard-dal közös Secrets, ez pedig egy saját dal.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Holland DJ-k után pedig olaszokat is hozok a következő órában. Érkezik például Hypaton, ő David Guetta egyik kedvence, mostanság és Alex Kenji aktuális dalát is elhozom, a Bambolét. Így indulunk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.